0: próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Egészségedre!
11: Egészségedre!
10: Egészségedre!
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Nem gyurmázom a testem, a bicepszem loza. Ha meglátok egy súlyzót,

Divízni az ágyból, ez a csúcs nekem. Semmi torna reggel, a szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halt zene.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Rusin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Felisút, Leisút című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Technology Terminator, the bass drive. Technology Terminator, the bass drive.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
7: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót! Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
7: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Automata mérőbúja figyeli a velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New Yorki ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió.
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok! 1, 2, 3.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hőtén táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, miért neki a busztába?
8: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ahol a jó zene tovább él.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerület önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért. Minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. Tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzat véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhelés csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgató

0: 5 alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma szeptember 27-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 13,2 fok van. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 27-én köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. A név germán eredetű, az Adalbert név átvétele, jelentése Adal, azaz nemes, nemesség és nemes fény. Szeptember 27-én kívül az Adalbertek ünnepelnek még április 23-án is. Becézése ennek a névnek Adal, Adal, Adalka, Albert, Albi és Albika. Jeles viselője pedig Adalbert prágai püspök, valamint ön, kedves Adalbert. Ezen a napon köszöntjük még Damian, Damos, Demjén, Demény, Denton, Dömel, Dömjén, Dömös, Florence, Florencina, Florentin, Florentina, Karel, Karola, Kozima, Kozma, Károly, Kósa, Mirabel, Mirabella, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1772-vel kezdünk, szeptember 27-én született Kisfaludy Sándor költő. Leghíresebb alkotása a Himfi szerelmei. Folytassuk most a 19. század elejével. 1803. szeptember 27-én Párizsban megszületett Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Folytassuk a 20. század századfordulójával, azaz 1900-zal. Szeptember 27-én született Clementine Paddleford, amerikai újságírónő, szerkesztő, akit a legismertebb főzési rovatvezetőnek hívtak Amerikában. 1953-ban 12 millióra becsülték heti olvasóinak a számát, változatos ételreceptjeiről volt híres. Folytassuk 1921-jel, szeptember 27-én született Vácon Jancsó Miklós filmrendező. Leghíresebb rendezései a Szegény legények és az Utolsó vacsora. 1963 a következő időpontunk, szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. És most folytassuk 1980-nal, szeptember 27-e az idegenforgalom világnapja. Az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az idegenforgalmi világnapot. 6 évet lépünk előre 1986-ra, ugyanis szeptember 27-én Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő, Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Rómeó és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Butaságom története és a Szindbád című filmek főszerepe. Mindössze egy évet lépünk előre 1987-re, szeptember 27-én átadták a felújított Rádai Kollégiumot Budapesten, a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. És végezetül 1992. szeptember 27-én meghalt Hermann Neuberger, német újságíró, sportvezető, a FIFA alelnöke. A nyugat-német labdarúgás egyik úttörőjeként ő kezdeményezte a német nemzeti bajnokságot, a Bundesliga felállítását. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA alelnökeként a 78-as, 82-es, 86-os és az 1990-es világbajnokság előkészítésében játszott fontos szerepet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbiradio.hu. A rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
2: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
0: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet, 28-tól a 32. versig. Abban az időben. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Elmélkedés. Indulj az Úr szőlőjébe. Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szól, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap. Nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk. Nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége. De nem feltétlenül ez a végső szó, mert utólag beláthatjuk a hibát és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz Isten országában való részvétel nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami, felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rottottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandóak most tenni? Lehet, hogy Múltunkat bűn, félelem, közöny vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobb lator esete is. Az ő életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az Atyával való közösséget senkitől sem vonják meg, aki elindul, bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok, félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió!

0: Lovaglás. Hobby rádió.
1: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ legedzettebb, azaz legszívósabb állata a szúnyog? Észak-kanadai Szibéria területén, sőt az északi sarkon is képes megélni, csak úgy, mint az egyenlítői őserdőkben.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
3: Ma szábre csirkét fogjuk elkészíteni, ez egy tradicionálisan zsidó étel. Egy nagy tálban keverjük össze a bort, a narancslevet, a reszelt narancshéját és a fűszerpaprikát, a sót és a borsot. Tegyük ebbe a pácba a darabolt csirkét körülbelül 2 órára a hűtőszekrénybe. Ezután hevítsük fel az olajat egy vastagfalú serpenyőben. Vegyük ki a pácból a csirkét, törölőpapírral szárítsuk le, és kapassuk meg mindkét oldalát szép barnára a felhevített olajban. Ezután szedjük ki a serpenyőből, és tartsuk melegen. Dobjuk a finomra vágott vörös hagymát a forró olajba, és kissé pirítsuk meg. Öntsük fel a páclével, és gyöngyöztessük 10 percig tűzhelyen. Tegyük vissza a serpenyőbe a csirkedarabokat, és kislángon pároljuk körülbelül 30-40 percig újra, vagy addig, amíg meg nem puhul a csirkénk. Ezután kiszedjük a csirkedarabokat, tartsuk melegen. Ezután a kimagozott olívabogyót adjuk a pecsenyéhez, és forraljuk nagy lángon, még sűrűsödni nem kezd. Locsoljuk meg vele a csirkedarabokat, hintsünk rá finomra vágott mentát, és forrón tálaljuk. Jó ételt kívánok hallgatóinknak!
2: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió. Értünk szólt!

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Adalbert nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Budapesten 13,2 fok van. A mai napon idegenforgalmi világnap, fehérkendő napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1527-ben János király tokai veresége. 1709-ben Bottyán János tábornok halála. 1640 táján született Esztergomban szegény nemes szülőktől. Rákóczi többször magasztalta őt emlékirataiban. A tarnaőrsi táborban agyszélhűdés oltá ki életét. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után innen folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobbi rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobbi rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni
3: menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Jó reggelt!
1: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni. A Tisza és a Fidesz is kivizsgáltatná a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. Sok közé rejtett mobilokat akartak becsempészni a börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és rendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléssel helyreállt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A programban bemutató kávékóstolók és szakmai workshopok is szerepelnek, a látogatók az otthoni kávékészítésbe, illetve a fermentációba világába is betekinthetést nyerhetnek egyebek mellett. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a meleg.

0: Tett, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Adalbert nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. 7 óra után 13,3 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon idegenforgalmi világnap, fehérkendő napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
4: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Klubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Szeptember 27-én köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. A név germán eredetű, az Adalbert név átvétele. Jelentése Adal, azaz nemes, nemesség és nemes fény. Szeptember 27-én kívül az Adalbertek ünnepelnek még április 23-án is. Becézése ennek a névnek Adal, Adal, Adalka, Albert, Albi és Albika. Jeles viselője pedig Adalbert prágai püspök, valamint ön, kedves Adalbert. Ezen a napon köszöntjük még Damian, Damos, Demjén, Demény, Denton, Döme, Dömjén, Dömös, Florence, Florencina, Florentin, Florentina, Karel, Karola, Kozima, Kozma, Károly, Kósa, Mirabel, Mirabella, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Klubi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1772-vel kezdünk, szeptember 27-én született Kisfaludy Sándor költő. Leghíresebb alkotása a Himfi szerelmei. Folytassuk most a 19. század elejével. 1803. szeptember 27-én Párizsban megszületett Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Folytassuk a 20. század századfordulójával, azaz 1900-al. Szeptember 27-én született Clementine Paddleford, amerikai újságírónő, szerkesztő, akit a legismertebb főzési rovatvezetőnek hívtak Amerikában. 1953-ban 12 millióra becsülték heti olvasóinak a számát, változatos ételreceptjeiről volt híres. Folytassuk 1921-jel, szeptember 27-én született Vácon Jancsó Miklós filmrendező. Leghíresebb rendezései a Szegény legények és az Utolsó vacsora. 1963 a következő időpontunk, szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. És most folytassuk 1980-nal, szeptember 27-e az idegenforgalom világnapja. Az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az idegenforgalmi világnapot. 6 évet lépünk előre 1986-ra, ugyanis szeptember 27-én Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő, Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Romeo és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Butaságom története és a Szindbád című filmek főszerepe. Mindössze egy évet lépünk előre 1987-re, szeptember 27-én átadták a felújított Rádai Kollégiumot Budapesten, a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. És végezetül 1992. szeptember 27-én meghalt Hermann Neuberger, német újságíró, sportvezető, a FIFA alelnöke. A nyugat-német labdarúgás egyik úttörőjeként ő kezdeményezte a német nemzeti bajnokságot, a Bundesliga felállítását. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA alelnökeként a 78-as, 82-es, 86-os és az 1990-es világbajnokság előkészítésében játszott fontos szerepet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbiradio.hu. A rádiót.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
2: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet, 28-tól a 32. versig. Abban az időben. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Elmélkedés. Indulj az Úr szőlőjébe. Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szól, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap. Nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk. Nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége. De nem feltétlenül ez a végső szó, mert utólag beláthatjuk a hibát és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz Isten országában való részvétel nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami, felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rottottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandóak most tenni? Lehet, hogy Múltunkat bűn, félelem, közöny vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobb Lator esete is. Az ő életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az Atyával való közösséget senkitől sem vonják meg, aki elindul, bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok, félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ legedzettebb, azaz legszívósabb állata a szúnyog? Észak-Kanadai Szibéria területén, sőt az északi sarkon is képes megélni, csak úgy, mint az egyenlítői őserdőkben.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1527-ben János király tokai veresége. 1709-ben Bottyán János tábornok halála. 1640 táján született Esztergomban szegény nemes szülőktől. Rákóczi többször magasztalta őt emlékirataiban. A tarnaőrsi táborban agyszélhűdés oltá ki életét. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Hobby Rádió.
2: Folytatjuk műsorunkat, lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon erősen felhős lesz az ég. Most 13 fok körül alakul a hőmérséklet. 13 és 23 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. A hőérzet 22 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 63% körül alakul. Egész napos napsütés várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz az időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 334 felől enyhe szellő érkezhet. Hétfőn 28-a tiszta, derült ég várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb pedig 25 fok körül alakul. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem számíthatunk. Egy irányból érkező könnyű szellő várható. Holnap után derült idő várható. Várhatóan 14 és 22 fok között lesz a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 44 felől enyhe szellő érkezhet, időnként 30 km/h széllökések is előfordulhatnak. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 90 kezdődik a Jazz Club című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
1: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az ételmérgezésben. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyel. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Az idei tanévtől 8 településen a csapvíz fogyasztásának népszerűsítése érdekében logózott kancsókban biztosítja a csapvizet a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, valamint a kollégiumi menzákon egy közétkeztetési cég. A kezdeményezés részleteiről Enyedi Csabát, a Hungás csoport kommunikációs igazgatóját Balázs Zsanett kérdezte.
2: Nagyon kevés olyan terület van a Földön, ami ennyire gazdag lenne jó minőségű, egészséges vízön, mint Magyarország. Nálunk a csapvíz is olyan minőségű, ami maximálisan kielégítő, és ennek a népszerűsítésére, hiszen sosem volt ennyire nagy az elszívóerő, ennyire nagy a kísértés, a csábítás, a mindenféle cukrosütő, és egyéb olyan italokkal kapcsolatban, ami már a gyerekeket is megfertőzik, már a gyerekek is csak abban látják a finomat, a fogyasztandót, holott a gyakran a hidratálása nem is alkalmasak ezek az üdítők, hiszen olyan magas szárazanyagtartalommal, meg cukortartalommal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag inkább behidratálják a kis testüket. Tudjuk, hogy a szokás nagy úr, és amikor már gyerekkorban ilyen beidegződések vannak, az a későbbi során, felnőtti válások során is megmaradnak ezek a szokások, amit előbb-utóbb egészségromláshoz vezetnek, elhízáshoz, túlsúlyhoz. Az egészséges összetevőknek az egészséges életmódra való nevelésében hiszünk, és ezért így is szolgáltatunk ételeket. Így nekünk kapura jött az a lehetőség, hogy a Dunántúli Regionális Vízműzé RT-vel szövetkezve egy közös kampány keretein belül ne csak az egészséges ételeket, hanem a vízfogyasztást is népszerűsítsük, ami Magyarországon annyira kézenfekvő, annyira adja magát, hiszen a csapból olyan minőségű víz folyik, amire a szervezetnek szüksége van, sőt, folyadékpótlás szempontjából csak is vízre van szüksége, ez ugye kijelenthető. Ezért több óvodába és iskolába is plakátokkal, logózott kancsokkal népszerűsítjük a csapvíznek a fogyasztását. A gyermekek is szokjanak hozzá, hogy napjában többször is fogyasszanak friss csapvizet, hiszen nem csak nagyon jó minőségű, hanem az egészségre gyakorolt hatása is nagyszerű. Ha már gyerekkorban hozzászoknak, akkor jó esély van rá, hogy felnőttként is minden nap fogyasztanak megfelelő mennyiségű vizet.
3: Úgy tudom, hogy korábban a menzákon csak csapvíz volt a kancsókban. Ez ma hogy néz ki? Hogy jut el a menzákon a gyerekekhez a csapvíz?
2: Most is így kell lennie. Ennek a kampánynak egyébként nem csak ez a lényege, hogy ezt mindenhol be is tartsák ezeket az elvárásokat, hanem az is, hogy egy egészséges alternatívát mutassunk a gyermekeknek. Magyarán nem elegendő kitenni ezeket a kancsókat valamelyik sarokba, mert a gyerekek attól még úgyis elcsábulnak esetleg az iskolai büfék vagy az iskolák közelében levő kisboltok kínálatai, és akkor még nem beszéltünk arról a típusú folyadékfogyasztásról, amit mondjuk jó szándékkal a szülőktől kapnak különböző gyümölcslevek formájában, amik adott esetben töménycukros üdítőknek számítanak, tehát abban a hiszemben vannak a szülők, hogy valami egészséges gyümölcstől származtatott dolgot adnak, de adott esetben nem kizárt, hogy az egy 12%-os gyümölcstartalommal bíró cukros löcs. Egyébként az iskolai menzákon friss ivóvíz biztosítása kötelező, ezért kérjük mi a pedagógusoknak is és a szülőknek is a segítségét, a támogatását erre vonatkozóan, hogy emlékeztessék, hiszen a kisgyermekek gyakran a játszás közben vagy bármi közben egyszerűen elfeledkeznek róla, hogy a folyadékot is pótolni kell, és ha egy mód van rá, akkor az legyen friss ivóvíz, amivel ezt a folyadékveszteséget pótolják.
3: Mennyi vizet isznak egy nap a gyerekek, mondjuk egy ebéd során, mennyi jut el hozzájuk?
2: Az, hogy mennyit fogyasztanak a gyerekek, az nagyban függ az ő igényeiktől is, illetve a pedagógusoktól, illetve a szülőktől. Mi azt szoktuk javasolni, hogy étkezés közben a kívánalom szerint is fogyasszanak csapvizet, de csak kortyonként, tehát nem feltétlen jó az, amikor egy kisgyermek egy-két pohár vizet csak úgy ebéd előtt megiszik, hiszen hamar telíti a kis gyomrát, és akkor esetleg már nem tud a főételből annyit enni. Mi étkezéshez inkább azt szoktuk mondani, hogy kortyonként, ahogy megkívánja, hiszen nagyon sok kisgyermek kívánja is étkezés közben a vizet, viszont az a lényeg, hogy egész nap folyamatosan legyen ez a víz utánpótlás, tehát adott esetben szünetekben is tudjanak egy-egy pohár vagy fél pohár vizet elfogyasztani. Itt a kampány keretein belül természetesen erre is van mód, hiszen a legtöbb egységben egész nap elérhetőek a diákok számára ivóvizes kancsók.
3: Hol, milyen településeken érhető el ez a csapvizet népszerűsítő kampány? Úgy tudom, 8 település az, ami most jelenleg részt vesz ebben a kampányban.
2: Azt kiemelném, hogy ez egy

0: kezdeményezés, aminek nagyon-nagyon bízom benne, hogy hamarosan lesz folytatása. Tehát van itt valóban egy jó pár település, amelyik már most csatlakozott, Balatonföldvár, Vörösegy, Szólás, Bálványos, Jófok, Ajka, Balatonfüred, tehát több település, de mi abban bízunk, hogy ez csak egy kezdet, és előbb-utóbb ez kiterjeszthető majd több helyre.
1: Fontos megemlíteni, hogy ezekre a településekre nem szállítják a vizet, hanem az ottani vizet fogyasztják a gyermekek.
0: Igen, ez valóban nagyon fontos dolog. Mindig elképedve nézem, amikor egy magyar ember drága külföldről behozott, palackozott vizeket fogyaszt, hiszen messziről behozzák, jóval többbe kerül, környezetterhelő hatása is van, holott, ahol élnek, ott is a csapból kifolyik az a nagyon-nagyon jó minőségű víz, amire szükség van. Ezért erre külön odafigyel itt a Dunántúli Regionális Vízműz ZRT is, hogy az adott településen onnan származzon az a víz, amit a kancsóba beletöltenek. Ez a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb, a leglogikusabb módja ennek.
1: A kampány, amiről beszélgetünk, a csapvizet a kávézókba, az éttermekbe és a menzákon címet viseli. Mi az eddigi tapasztalat? A gyerekek fogyasztják a vizet?
0: Tapasztalat az az, hogy a gyermekeknek ösztönösen szükségük van a vízre, de nagyon sokan már egészen kicsi korban is egyszerűen nem tanulják meg azt, hogy a víz az, amivel a folyadékot pótolni kell. Ez azzal jár, hogy ezeket a gyermekeket meg kell erre tanítani. Erre is jó az a kampány egyébként, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Mi ehhez biztosítjuk a kampány során az edukációt, mi biztosítjuk a kis kancsókat, hogy más nem mondjak, a vízmű biztosítja a remek, jó minőségű ivóvizet, de szükség van az összefogásra családi és pedagógiai szinten is.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
8: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No! Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Fejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ellen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos sejem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az országos mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására.

0: épített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotokat.
5: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
4: A Minisztárszki és Hát Jazz Club. Joe Savinollon járt az eszem, így hát hirtelen mondom, rákeresek, hogy miket nem hallgattunk már meg tőle. Itt Budapesten a Millenárison volt koncertje, a fia volt a főhangmérnök, egy katasztrófa volt a hangosítás. Ezt csak azért mondom, mert én akkor azonnal a filozófiai mélységekbe süllyedtem, és magyaráztam, hogy miért nem hallom azt, amit szerettem volna hallani, és valamiféle nagy igazságot hoztam ki belőle, ez már nálam rutin. Aztán utólag hallottam, hogy hát sajnos, igen. Mindegy, az Abszolút Ensemble, aki közreműködik Joe Savinol, Abszolút Savinol című lemez fog jönni. Jazz kategória 2009-es kiadvány. A lemez egy órás, tehát bele fog férni a műsorodunkbe, azaz nem fog beleférni, mert hogy mivel nem csak zenet adunk, hanem egyéb dolgok is vannak a műsorban, ezzel biztosan ki fog lógni a legvége. És a közreműködőket illene mondanom. Az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez, ezt még nem is mondtam, és akkor ugye, hát ez valami eszméletlen, micsoda névsor van. Mondjam? Ugorjuk át, jó? A lényeg, hogy az interneten föl lehet olvasni azt a 35-40 nevet, akik ebben az egész projektben jelen vannak. És ha most nagyon szeretnék mondani ilyen világsztárokat, meg ilyen stb., akkor azért leszek bajban, mert hogy Savinol zenekarának tagjai, ugye osztrák zenészről van szó, Joe Savinolról, már nem él sajnos, elvesztettük őt jó pár éve. A Weather Report-tal indult el az egész, ő csinálta meg a világzenét. Tehát amit ő csinált, abból lett, amit mi most világzenének hívunk. Legyen az bármilyen világzene, ezt ő csinálta meg. Így hát a zenekarának nagy része az afrikai, egy nagy része bevándorló, innen-onnan, stb. Tehát hihetetlen. De hát Savinol mellett találkozhattunk először ugye a Paco Serivel is, de Richard Bona is ott bukkant föl. Tehát Étienne Mbappé, ugye kameruni basszusgitáros 3-4 feleséggel, és itt volt Budapesten teljes családdal. Szigeten léptek fel. Lépett fel, és... Na, mindegy, de elkanyarodtam. Az Abszolút Savinol lemez fog jönni, és kiválasztjuk belőle az első első blokkot. Azt nem mondtam, hogy ez nem könnyű zene. Jó, hogy ez eleve nem az, de ez tényleg nem könnyű. Tehát erre vagy figyel a kedves rádióhallgató, vagy behavazott nekünk. Azt mondja, hogy... Az első 4 felvételt konferálom föl, a Bimoja az 1-es, a Sultan a 2-es, a Great Empire a 3-as és a Peace a 4-es. Most azért fontos, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy nem lesz könnyen hallgatható, mert itt a kortárs zene, a klasszikus zene, a világzene, az afrikai

hangzások, a poliritmika, és ugye a dominánsból való elhajlások, tehát a hangnem a domináns hangnemből történő kilépések. Azaz, szubdominánsban fog mozogni nagy részt egy csomó dolog, ami miatt esetleg azt fogja érezni a kedves rádió hallgató, hogy nem hangoltak össze, de összehangoltak, itt minden rendben van, nyugi. Induljon az első 4 felvétel.

0: kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Jag tar honom.

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Itt kedvenc rádió műsortok a Minisztárszki és Hát Jazz Group, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Nem könnyű ezt a műsort zeneileg hallgatni, odafigyelést igényel. Joe Savinolnak a Abszolút Savinol lemezt hallgatjuk, az Abszolút Ensemble fog közülműködni Joe Savinol Abszolút Savinol lemezt, az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez 2009-ben. Négy felvétel után vagyunk, és most egy olyan hármas blokk fog jönni, ami átugorja a rendes sorrendet. A Good Day jelen indulunk mindjárt a második blokkban, de Pleasant lesz a hatos felvétel, aztán átugrunk a lemez utolsó felvételről az I Speak Willie-re, mert így még annak csak egy picit kell lekeverni egy kicsi részét, hogy aztán a időn túli zenénk legyen a hetes felvétel, a Ballad for Two Musicians. És hogy ez így lehessen, hogy most gyorsan ki is szállok, induljon az említett három felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter. Joe Zawinul zenéjét általában azért kerültem el, mert... amit hallunk azért. Mert tényleg odafigyelést igénylő zene, háttérzenének hallgatni szerintem nagyon nehéz, képtelenség, tehát vagy figyeld el hallgató, és akkor belemerül, és elviszi, és elragadja őt, ha amennyiben van rá fogékonysága, vagy nem. Ha nem, akkor még idegesítő is lehet. Egyébként megjegyzem, volt olyan Miles Davis zene, amit ki kellett vennem a budapesti autózásnál, mert egy idegbajos állatot csinált belőlem. Pedig nem siettem sehova, és nem voltam ideges, amikor beszálltam a kocsiba. De Davis tudott olyan zenéket csinálni, amitől egy sofőr megőrül. Na most én nem akartam azt, hogy a kedves rádióhallgatók megőrüljenek, remélem, nem történt ilyen. Ha meg valaki esetleg bekattant, akkor Vivaldi. Nagy karosszék, hátradőlve. És nyugalom. Na, szóval nem okvetlenül volt ez a műsor a Békeszigete? Múltkor talán pont ezt mondtam adásban. Na, történjen az, hogy ezzel elbúcsúztam. A szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www. És nem maradt levegőm. zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Na jó van, befejeztem, most már jöhetnek be az elefántok. A nagy ajtónál. A nagy ajtónál.
0: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Az új lakások több mint fele Pest megyében épült. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson, Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés-Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb mint 1%-át adják az országos kínálatnak. A Zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukósisak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil átartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal. Délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobbi Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja a zenét.

gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádióműsorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz, csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye Wayne Shorter pedig bellette volt, és mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marsalis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom is, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul. Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Kód MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel a lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze 25 percnyi zene, mondom, ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következzék a lemez, tehát említett 5 felvétele.

szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

0: Te, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, eljött az időm.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
2: Hát a Dikkoi lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopokon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
4: Starsky and Hutch Jazz Club.
5: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerekek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramrázó zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: A Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter
1: megkedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jó szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Diák igazolvány kártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diák igazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatás, azaz UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbaksebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbaksebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal. Délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 27-e, vasárnap. A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányos a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton át utazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállóit sem érinti, a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között pótlóbusz jár. Mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. A hétvégén mossák az Árpád hidat, ma délután várhatóan 13:30-ig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sáv lezárásra számítani. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezetői szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben lezárták a Tomori utcát, a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt ma éjjel 2 óráig. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pesterzsébet felső és a Közvágó híd között pótlóbusz jár.
4: Hobby Rádió.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Bobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: kamu reklám.
1: Na édesfiam, örülök, hogy megjöttél a kasonaságtól. Figyelj, de mi az ott a válladon neked?
2: Képpuska.
1: Képpuska? Na.
2: Hát nézd meg, fölülök a levegőm, azt lehúk, ott lepök a markacsák, leesik, fiam. Látja?
1: Szép dolog, édesfiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz?
2: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
1: Kézigránát.
2: Hát nem tudom, hogy működik. Nézd, oda vágom a... Arnél székez ott a kert vége, nézd meg.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
2: Mit történt szegény mamával?
1: Bennült a budiba.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottál.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
5: Egészségedre!
0: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Szolnokon folytatta országjárását Magyar Péter. Új katonai komplexum épül Szolnokon. A mocsárost is megtisztítják a szeméttől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei aszály mindenkinek, a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni. A vízgazdálkodás nem csak agrárpolitikai, hanem közös nemzeti ügy, mondta. A teendők között említette új vizes élőhelyek kialakítását, a régiek visszaállítását, a talajvízszint jelentős emelését és az őszi-téli, kora-tavaszi magasabb vizek megtartását. Magyar Péter beszéde elején bejelentette, hogy amíg Tisza kormány van, nem lesz elektrolítgyár a városban, amit az egybegyűltek nagy tapssal fogadtak. Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. Többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millióért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. Évtizedek után új laktanya épül Magyarországon, Szolnokon a régi Tököli úti laktanya helyén, a különleges műveleti erők számára épül új komplexum. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházást magyar költségvetési forrásból, 59 milliárd forintból valósítják meg. Az új objektumban a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság is helyet kap. A fejlesztés első ütemét 2026-ra tervezték. A Honvédelmi Tárca korábbi közlése szerint Magyarországon ezt megelőzően 1976-ban Győrben adtak át új laktanyát. Már csak vasárnap éjfélig lehet regisztrálni az idei Teszed akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A résztvevők pedig saját környezetük megtisztításában segíthetnek. Az akció keretében megtisztítják Budapest egyik különleges természeti értékekben gazdag területét, a mocsárost is. A szemétszedésre október 16-án, 17-én és 18-án lesz lehetőség. Mindhárom napon 10 órától várja a résztvevőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az önkéntesek segítségével elsősorban a területen található eldobált, illetve illegálisan lerakott hulladékot gyűjtik össze. A munkához szükséges zsákokat és eszközöket a szervezők biztosítják, és munkáskesztyűkkel is készülnek. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal. Délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: A mikrofonnál Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 27-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 20,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Adalbert nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon idegenforgalmi világnap, fehérkendő napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
6: Érincs meg!

0: most egy régit az új után, jó?
1: Hobby Rádió.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 27-én köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. A név germán eredetű, az Adalbert név átvétele. Jelentése Adal, azaz nemes, nemesség és nemes fény. Szeptember 27-én kívül az Adalbertek ünnepelnek még április 23-án is. Becézése ennek a névnek Ada

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1772-vel kezdünk, szeptember 27-én született Kisfaludi Sándor költő. Leghíresebb alkotása a Himfi szerelmei. Folytassuk most a 19. század elejével. 1803. szeptember 27-én Párizsban megszületett Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Folytassuk a 20. század századfordulójával, azaz 1900-al. Szeptember 27-én született Clementine Paddleford, amerikai újságírónő, szerkesztő, akit a legismertebb főzési rovatvezetőnek hívtak Amerikában. 1953-ban 12 millióra becsülték heti olvasóinak a számát, változatos ételreceptjeiről volt híres. Folytassuk 1921-jel, szeptember 27-én született Vácon Jancsó Miklós filmrendező.

0: leghíresebb rendezései a Szegény legények és az Utolsó vacsora. 1963 a következő időpontunk, szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. És most folytassuk 1980-nal, szeptember 27-e az Idegenforgalom világnapja. Az Idegenforgalmi Világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az Idegenforgalmi világnapot. 6 évet lépünk előre 1986-ra, ugyanis szeptember 27-én Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő, Kossuth Díja színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Romeo és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Butaságom története és a Szindbád című filmek főszerepe. Mindössze egy évet lépünk előre 1987-re, szeptember 27-én átadták a felújított Rádai Kollégiumot Budapesten, a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. És végezetül 1992. szeptember 27-én meghalt Hermann Neuberger, német újságíró, sportvezető, a FIFA alelnöke. A nyugat-német labdarúgás egyik úttörőjeként ő kezdeményezte a német nemzeti bajnokságot, a Bundesliga felállítását. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA alelnökeként a 78-as, 82-es, 86-os és az 1990-es világbajnokság előkészítésében játszott fontos szerepet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
1: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet, 28-tól a 32. versig. Abban az időben. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Elmélkedés. Indulj az Úr szőlőjébe. Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szól, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap. Nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk. Nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége. De nem feltétlenül ez a végső szó, mert utólag beláthatjuk a hibát és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz Isten országában való részvétel nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami, felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rottottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandóak most tenni? Lehet, hogy múltunkat bűn, félelem, közöny vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobb Lator esete is. Az ő életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az atyával való közösséget senkitől sem vonják meg, aki elindul. Bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok, félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz dupla jó. Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi...
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a világ legedzettebb, azaz legszívósabb állata a szúnyog? Észak-kanadai Szibéria területén, sőt az északi sarkon is képes megélni, csak úgy, mint az egyenlítői őserdőkben.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobbyradio.hu

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Szeptember 27-e, vasárnap. A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd. 4-es, 6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. A hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton át utazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállóit sem érinti, a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között pótlóbusz jár. Mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. A hétvégén mossák az Árpád hidat, ma délután várhatóan 13:30-ig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sáv lezárásra számítani. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben lezárták a Tomori utcát a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt ma éjjel 2 óráig. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pesterzsébet felső és a Közvágó híd között pótlóbusz jár.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1527-ben János király tokai veresége. 1709-ben Bottyán János tábornok halála. 1640 táján született Esztergomban szegény nemes szülőktől. Rákóczi többször magasztalta őt emlékirataiban. A tarnaőrsi táborban agyszélhűdés olták ki életét. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult lesz az ég, most 20 fok van. Napközben 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A hőérzet 21 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 63% körül alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadék nem várható. 332 irányú enyhe szellő várható. Holnap hétfőn tiszta, derült ég várható. A legalacsonyabb hőmérséklet a kora reggeli órákban 14 fok, a legmagasabb hőmérséklet késő délutánig 25 fok körül alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Kettő irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Holnap után, kedden napos időre számíthatunk. 14 és 23 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani, 38 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 25 km/órásak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. 130 kezdődik a Gépház című műsorunk. Búcsúzik önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután után 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby
3: rádió. Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
9: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
10: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
11: Kellemes, szép, jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók, ez itt a Gépház, péntek este van.
12: Jó estét! 8
11: óra után járunk néhány perccel.
13: Jó estét,
11: szavattam. Most hárman vagyunk, nincsen
13: vendégünk. Hogy lehet ez így?
11: Csak Bojtor Zoltán és Rauch Róbert van.
13: És Szakács Máté.
12: Szakács Máté.
13: Akinek felvételünk időpontjában van a névnapja. Hát Mátékem, nagyon boldog névnapot neked. Mirella napján. Na jó, Máté is.
12: Boldog névnapot.
11: Köszönöm szépen.
12: Tehát kérdésodok, ha úgy gondolják, akkor kívánok boldog névnapot Máté akár most is, de ugye ekkor már el van múlva a névnapja, amikor ezt a...
11: Múlva, de
13: igen.
11: Technikáltál is maradjunk. A névnapja, akkor már kapott egy Apple Watch Series, vagy Series 12-eset.
12: Series?
13: A Series?
11: Nem tudom, hogy kell ezt ejteni. Series, akkor Series. Hát mondjuk Series.
12: Nekem más tudott eszembe. Na most akkor várjál, te megajándékoztad magad, vagy más megajándékozott egy Apple okos órával.
11: Az őseim ajándékoztak meg.
12: Az őseid ajándékoztak meg. Hát én nem tudom, de te már ugye utód vagy. Hát én ennek
13: nem
12: az
13: előtt,
12: utódnak...
13: Nem előtt, mert Máté.
12: Igen, én nem ajándékoznék semmit, de hát nyilván nem én vagyok az ősöd, hogy ezt nem én döntöm el.
13: De várjál, csak nem annak kapcsán, amit annó műsorban meséltél.
12: Hogy mondod?
13: Hogy a horvát tenger vizében megfürdetett Apple Watch okán kellett egy újabb Apple Watch.
11: De, bizony.
12: Azt elsóztad?
11: Neked az oka.
12: Hát...
13: Kire?
11: Igen, de az...
12: Nem, hát mint a rossz receptet, vagy a rossz ételt, hogy...
11: Na, alkotrésznek se, tehát, hogy ezt így kinek.
12: Na, de hát erről beszéltünk már, csak megkérdezem, mert elfelejtettem. Gondolom, akkor nem is lehet tengervízbe vele menni, csak édes vízre vonatkoznak ezek az alatok, amiket teszem, azt elvisel, vagy kibír.
11: Laci azt írta nekünk, hogy szerint ez sós víz, tehát sós vízbe is lehet vele menni hivatalosan is. Én
13: nem
11: ezt
13: lehet.
11: Azért nem tudom.
13: Én ezt megcáfolom. Mert... Én mindenhol azt olvasom, hogy ez édes vízre vonatkozik, és konkrétan ilyen desztillált víz, tehát szinte víz nélküli vízben próbálják ki, laboratóriumi körülmények között, de sós vízre nem vonatkozik. Az szétmarja az elektronikát.
11: Ráadásul ma meg is epődtem, mert akár lehetett volna rákötni beázásra is biztosítás. Szóval valószínű, hogy ez tényleg a szigorú
12: úszomagyenszer. Igen, besózásra nem?
11: Mondjuk valószínűleg arra is vonatkozhat, hát, mert a beázás az végül is sós vízre, tehát lehet, hogy ez...
13: Nem, a beázás nem sós vízre vonatkozik.
11: Nem?
13: Nem.
12: Hanem a beára?
13: Jó.
11: Sós vízre nem tud akkor beázni. Mondjuk ez igaz, mert ha berejtem
13: a tengerbe, az nem beázás. Kedves hallgatók, itt a Robi, és most, hogy nincs vendég, úgy döntött, hogy szabad utat enged önmaga tehetségének.
12: Az elfajzott fantáziámnak.
11: Hát, hogyha egyszer sós víz kezdene majd hullni, na mindegy.
13: Jó, akkor most menjünk tovább, de a műsor végén, hova? Hogyha jó hova fiúk tovább? Lesznek, hova tovább hallhatják majd ennek az Apple Watch-nak a hangját, bár majd megnézzük, hogy milyen hangja lesz, mert hogy majd a hangra visszatérünk, itt lesznek érdekességek, mert hogy a mai adásban sok mindenről beszélünk, kihasználjuk, hogy nincs
12: eddig is sok mindenről beszéltünk.
13: Igen, de most kihasználjuk, hogy nincs itt vendég, és most picit elengedjük a gyeplőt. Jönnek végre hallgatói levelek, mert nagyon régen voltak, meg lesz itt IFA megy a hegyen, meg Apple esemény is volt, amit az Apple-esek ilyen nagy kíjjel mondanak, ilyen Apple esemény.
12: De ez nem a WWDC.
13: Ez nem a WWDC volt, én nem tudom olyan gyorsan mondani, mint te, WWDC. Ez nem az volt, ez az Apple őszi eseménye, ahol bemutatott 3-4 készüléket, 5-öt.
12: iPhone-okat.
13: iPhone-okat, többek között. AirPods-ot, meg Apple Watch-t.
12: Fantasztikus, foglalkozunk majd vele. Milyen idő van? Hideg, de még lesz melegebb.
13: Igen, most tök jó, szeretem ebbe. Magát a szél, meg ilyen, legalábbis a felvételünk időpontja, nem tudom milyen lesz pénteken, van pénteken.
11: Azt hiszem, hogy kellemes 24-26
12: fokos. És jövő héten talán még kellemesebb, tehát még egy kicsit így megérezhetjük a nyár, a búcsúzó nyár üdelehelletét.
13: Indián nyarat.
12: Esetleg
11: szeretem mostanában, hogy
12: az elmenekülő nyár büdös száját, de nem.
11: De hétvégenként tök jó idők vannak mostanában, szeretem, tehát hogy

0: dobni, vagy a nyár üdellehellete, az meg felemeli, tehát én maradnék egyébként az üdellehelletnél. De hogy le lehet valamit, vagy akár valakit húzni egy melléképzett pozitív vagy negatív?
1: Hát, a nyelv a legnagyobb fegyver.
0: Abszolút.
1: Hát a milyen... média és a politikai szakma jelenlévő
2: szépé lehet tenni egy versről az ősz is. Hát Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Milyen gyönyörű az.
1: Igen, az tényleg, tényleg szép vers.
0: Hát meg a karácsonyi dalok, meg a Mikulás dalok mind a telet dicsérik.
1: Hát meg ha már ősz, akkor ősödi beszéd.
0: Hát, Robikám, te se vagy épértelmű, de én elmondom, hogy kellő vérnyomással érkeztem ide, mert parlamenti közvetítést hallgattam felvételről, szóval a vérnyomás szinten már megvan a gépház felvételhez.
1: Helyes. Nagyon helyes. Én csak tovább viszem felfelé. Tehát, ha előkészültél, akkor jól tetted.
0: No, olyan jó, hogy itt vagy.
1: Ugye?
0: Kezdjük
1: ugye?
0: Akkor hallgatói levelekkel.
1: Helyes,
2: amit
1: kezdjed.
2: A gephazcsapat@gmail.com e-mail címre írtak is. Írhatnak is továbbra, és írjanak is.
0: Kezdem akkor. Lidi írt nekünk, hát pont a szabadságunk alatt, ezért nem tudtunk érdemben reagálni, de megoldotta a problémákat, ami ígéretesnek tűnt először, ugyanis szert tett egy van boxra, set-top boxra, ami hát a vanos kollega hiányos tudása miatt nem beszélt, de aztán sikerült bekapcsolni rajta a talkbacket, és azóta beszélt. Kedves Lidi, reméljük, hogy megelégedéssel használod, és rájöttél most már minden csinyára, binyára, és akár tudtad hasznosítani azt a műsort is, amikor a Vanboxot bemutattuk Herman Tibi segítségével, és ha ez így van, akkor várunk egy, akár egy beszámolót tőled, hogy azóta hogy boldogultok egymással, bármint a set-top box és te, mennyire tartod akadálymentesnek. Gratulálunk!
1: Gratulálunk! Katica is írt nekünk. Arról számolt be, hogy az NVGS könyvtára alkalmazásban, vagy az alkalmazás segítségével, amit bemutattunk Gombos Ferivel 2 héttel ezelőtt, ugye Katicának is feltűnt, hogy a Simple NVGS könyvtára abba belekerültek a hangos könyvek. Ugye ez a legnagyobb újdonság, hogy egyesült tulajdonképpen a hangos könyvtár appal. Le is töltött néhányat Katica. És azt kérdezünk, hogy iPhone-on hol találja a letöltött könyveket?
0: Sehol, azt így nem lehet megtalálni az elvon.
1: Az alkalmazáson belül találod meg, ez nem kerül ki például a zene alkalmazása, meg sehova máshova. Ezt a könyvtár alkalmazáson belül játszhatod le gyakorlatilag.
0: Nem fogod megtalálni magukat a fájlokat. Ezek el vannak rejtve, csak ezzel az alkalmazással játszhatók le. Nem kimenthetők, nem másolhatók, nem vihetők át máshova.
1: Azt is kérdezi, hogy hol találja lejátszás közben a lejátszó bezárása lehetőséget.
0: Így konkrétan, hogy lejátszó bezárása így nincs, 2 ujjas dupla koppal megállítjuk, és egy visszagombbal vagy visszagesztussal tudunk visszább menni a lejátszóból, de konkrét dedikált lejátszó bezárása gomb nem létezik.
1: Tehát igazából nem is kell, mert ezzel az általános gesztussal tudjuk szüneteltetni, vagy akár értesz a leállítani, hogyha nem indítjuk újra, és a szintén általános visszagesztussal, vagy visszaművelettel pedig elhagyjuk az adott könyvet, adott lejátszót. Ez így teljesen jól abszolválható, szerintem.
0: Szerintem is, nekem nem is hiányzik.
1: Ez, hogy régebben volt, tehát onnan indult ki Katica, de teljesen jól meg lehet barátkozni ezzel az új felülettel is, meg az, hogy nincs rá szükség. Köszönjük szépen, Katica. Folytattam én Péter levelével, aki egy kis AI tesztet végzett. A következőt írta nekünk, így magyarázatképpen. Az AI kezd azokon a területeken is az emberét elérő teljesítményt nyújtani, ahol a szövegértelmezés ezen szintjét néhány éve ővele együtt valószínűleg sokan lehetetlennek tartották. Tehát Péter arra gondol, hogy olyan szófordulatokat, illetve olyan fogalmazásokat ért már meg helyesen az AI, amit pár éve teljessége félmagyarázott hülyeséget gondolt, rosszul dekódolta, tehát emberibb lett. És akkor itt a példa, már is olvasom. Péter az alábbit írta az AI-nak. Hogyan magyaráznád a következő mondatot? És itt a mondat. Kedves gyerekek, a vacsora utáni desszertet a konyhás néni unokáinak gyomrában találjátok. És elejött az AI válasza. Kezdjük akkor a ChatGPT-vel. Ez egy ironikus, szándékosan abszurd megfogalmazása annak, hogy a gyerekek nem kapták meg a nekik szállt desszertet, mert azt a konyhán dolgozó nők hazavitték, és az unokáik ették meg. A gyomrában találjátok, természetesen nem szó szerinti útbaigazítás. A vicc épp abból adódik, hogy úgy fogalmaz, mintha a desszert még mindig megtalálható lenne valahol, csak éppen már megették. A mondatban van egy erős vádló él is, nem egyszerűen azt állítja, hogy elfogyott a desszert, hanem azt sugallja, hogy a konyhás nénik

0: eltulajdonították azt, ami a gyerekeknek járt volna, majd odaadták a saját családjuknak. Emiatt a humor kissé fekete, cinikus. És ezt is írta a ChatGPT röviden átírva a hétköznapi nyelvre. Gyerekek, nem lesz desszert, mert a konyhásnélik hazavitték, és azokáig már megették. Tehát Péter arra utal, hogy az AI teljesen jól értette a cinizmust, illetve ezt a fekete iróniát, hogy itt tolvajlás, eltulajdonítás történt, magyarázat szerint, és teljesen jól megértette azt, hogy itt nem arra utal Péter, hogy a desszertet valahol meg kell keresni, például az unokák gyomrában, hanem ebből is teljesen jól értette, hogy miről van itten szó. A Gemini ezt írta, ugyanerre a mondatra, tehát az így elemezte. Ez a mondat egy fekete humorral megfűszerezett, ironikus megjegyzés, amely azt közvetíti, hogy gyerekek nem fognak desszertet kapni, mert a konyhásnénik hazavitték azt a saját családjuknak. Az üzenet mögött meghúzódó rétegek, a nyers valóság, a konyhai dolgozók ellopták vagy elrakták a desszertet, így az nem érhető el a gyerekek számára. A megfogalmazás stílusa, ahelyett, hogy nyíltan azt mondaná a megszólaló, hogy ellopták a sütit, egy abszurd metaforát használ a gyomrukban találjátok személyében. Ez szarkasztikus, cinikus él.
1: Na igen, annak idején volt egy hasonló mondat, még 1989 előtt, ami eszembe jutott erről. Elvtársak, a whisky az egy olyan ital, amit a nép a képviselői útján fogyaszt.
0: Vajon ezt nagyjából érteni?
1: Hasonló. Nem tudom.
0: Na mindjárt kipróbáljuk.
2: Geminivel próbáltam.
0: Félbehagyta, de azt írtam, mindjárt beírom Grocknak is. Ez a mondat a szocialista, kommunista rendszer politikai képmutatását, visszás elitizmusát és a kádári szocializmus nomenklatúra privilégiumát figurázza ki egy fanyar szatirikus poénba csomagolva. Ez ideig tökéletes,
1: igen,
0: de nem fejezte be. Most egy Grokk választ olvasunk fel, most fő a változatosság.
1: Az előző volt a Geminié.
0: Igen.
1: És te hogyan írsz a Gemininek, ha már itt tartunk egyébként? Egy gyors ilyen, hogy is mondjam, egy kis témanyitás, amit gyorsan be is zárunk, csak kinyitnám ezt az ajtót, mert én próbáltam gépen írni a Gemininek, és nem. Egy ideig elmentek az üzeneteim, és aztán nem. Mitől? Miért?
0: Ugye, valóban két mező van, amiből az utóbbi mező, ha túlnyomod az E betűt, akkor van egy szerkesztő mező, de az nem használható. Tehát ez adja utasítást a Geminének szerkesztő mező, a jó.
1: És a kérdezzen a Geminitől szerkesztő mező, nem jó?
0: Az ugyanaz, de van egy másik is valahogy, ami valahogy alatta van.
1: Na majd.
0: Vágyom az E betűt.
1: Megpróbálom.
0: De olyan előfordulhat, hogy beragad, vagy mit tudom én, tehát ezek nem tökéletesek. Azért lehet, hogy egy beszélgetés megfeneklik, én tapasztaltam már ilyet Geminénél is. A Grokk azt írta, ez a mondat egy klasszikus, szatirikus, politikai vicc a kádári Magyarország és tágabban a szocialista blokk világából. Nem szó szerinti komoly állítás, hanem ironikus, csattanós megfogalmazás, ami a korabeli hivatalos nyelvjárást és a valósággal ütközteti. Mondat felépítése és a poén, elvtársak, ez a tipikus pártszervezeti gyűlési megszólítás, azonnal beállítja a hangulatot, mintha egy MSZMP-s, funkcionális vagy agitatív szónok beszélne. A whisky egy olyan ital. A whisky a szocializmusban nyugati, drága, ritka luxus szik volt, nem a hétköznapi ember itala, hanem a külkereskedelmi vállalatok, diplomáciai boltok, pártüdülők és a káderboltok világa. A munkás ember inkább pálinkát, sört vagy olcsóbb égetett szesztivot. És akkor folytatja a mondatot, amit a nép a képviselői útján fogyaszt. Itt van a csattanó, mondja Grokk. A képviselői útján kifejezés a hivatalos ideológiából jön. A nép a választott képviselőink keresztül gyakorolja a hatalmát. A vicc ezt a formulát szó szerint, de kicsavarva használja. A nép nem maga issza a viszkit, hanem a képviselői, a párt funkcionálisok, állami vezetők, a nomenklatúra isszák. A nép helyett isszák, a nép nevében. A poén lényege tehát a kettős beszéd és a kiváltságok leleplezése. A rendszer azt hirdette, hogy minden a népé, a gyakorlatban viszont a ritka nyugati javak, például kávé, viszki, nyugati autó, importruha a vezető réteghez kerültek. Eléggé bőjére eresztette, mert ír itt még, tehát van egy ilyen bekezdés, hogy társadalmi történelmi háttér, de ezt most már nem olvasom fel, mert szerintem a mondat az elég jól kielemezte.
1: Írt egy glosszát erről?
0: Hát, ja, egy kicsit belelendült, de ez szerintem nagyon korrekt válasz volt.
1: Hát a Geminié is csak nyúlfarknyi.
0: Igen, rövid volt valahogy. Mert egy kicsit talán élesebb megfogalmazásról volt a Geminié.
1: Ha már itt tartunk, múlt héten meséltem, hogy keresem a családi magnónkat, az egykori családi magnónkat.
3: Te megtaláltad?
1: Meg.
3: Voltál múzeumban?
1: Múzeumban még nem voltam, még nem tekintettem meg. Egy múzeumot felhívtam, de ott nincs ez a készülék. Úgyhogy még próbálkozom egyáltalán, hogy tudnék hozzájutni ehhez a készülékhez, kérem ez. Szépen. A ChatGPT-vel többször folytattunk erről eszmecserét, egészen pontosan még egyszer. Majd aztán, amikor meg akartam nyitni, mert hogy lejártatok ennem másnap ugyanezt a beszélgetést, akkor már csak egy üzenetet engedett beleírni, és közölte, hogy a beszélgetés túl hosszú, ezt nem folytathatod, nyiss egy új beszélgetést.
0: Én ilyet még életemben nem láttam a ChatGPT. Jó, mondjuk nem is, tehát elég régen is használtam. Mondjuk, ha belegondolok, hogy kivel beszélt a ChatGPT, tehát ha én veled beszélek, én is mondom a beszélgetés túl hosszú, csak nem mondanám, hogy nyissunk egy új beszélgetést, ne nyissunk egyet se.
1: Most ne nyissunk vitát, de velem egyébként is élmény beszélgetni. Minden esetre ez tényleg viszonylag hosszan úsztuk. Tehát úgy nézett ez ki, hogy a ChatGPT próbált inkább a különböző japán modellek felé elvinni. A DeepSeek, az a Siemens vonalat erősítette.
3: Ezt a kínait akarta volna.
1: De a ChatGPT-nek ezt megírtam, és azt mondta, hogy ez jó vonal, majd egy idő után kizárta, és így jutott el Gemini-vel a Telefunken márkáig. Ez egy elég jó és erős német gyártó volt. Mondhatnám is, hogy német márka, de ugye ez már nincsen, mert euró van. Szóval német gyártó volt, azért mondom, hogy volt, mert mostanában nem hallok róla, de ez lehet, hogy az én tudásom hiányát jelzi.
0: Én sem hallottam róla.
1: Minden esetre...
0: Tudod, a hiányunk.
1: Kérem szépen, ez... Elvileg, ahogy én megpróbáltam így YouTube-on utána hallgatni, ahogy a gombokat kapcsolgatják, és a magnót, pont mondjuk erről a magnóról nincs fönt videó, de egy nagyon hasonlóról igen.
0: Egy Siemensről találtál.
1: Nem, kérem szépen, ez a Telefunken PartyLine 100-as készülék. Most próbálok éppen majd egy ilyet beszerezni, remélhetőleg működő állapotban.
3: Rádiómúzeumban szólj aztán, vagy a gépház rádiómúzeumban.
1: Jó, ha találok ilyen rádiós magnót, akkor a hangját is megmutatjuk a gépházban.
0: Nem múlva, de kíváncsiak vagyok, hogy tényleg ez az a modell.
1: Én is nagyon kíváncsi vagyok, de úgy néz ki, hogy igen, mert azért tettem fel, hát, hogy úgy mondjam, kereszt kérdéseket. Önéje a keresett személy Lúdas Matyi? És azt válaszolta, hogy nem addiga. Tehát tettem föl kereszt kérdéseket, hogy hol helyezkednek el a magnó gombjai. Az egyik típus, amiről van videót bal oldalon, de ennek a PartyLine 100-nak viszont tök középen felül. És ugye ennek az a sajátossága, hogy nincs pauz gomb. Így csak 5 magnó kezelő szerve van. A baloldali legutolsó az a stop, tehát nincs pillanatáj mellette. Tehát balról jobbra stop, előre tekerő, visszatekerő, lejátszás és felvétel. Nincs pauz gomb.
0: Én nem is láttam még ilyen magnót, te.
1: Reméljük, hogy fogsz.
0: Nem, kíváncsi vagyok.
1: Nekem olyan kis magnó volt. 80-as években gyártották.
3: Ami nem, hogy pauz gomb, az se volt, de volt ilyen magnóm, ami visszafelé tekerő sem volt, hanem 3 gomb volt. Lejátszás, előre tekerő, meg kikapcsoló.
0: Jó, ilyen létezett... olyan volt, ami nem volt play, csak stop, csak leállítani lehetett.
1: Azt lehetett leállítani, amit nem tudtál elindítani.
0: Így van.
1: Tényleg volt 3 gombos konstrukció, nekem az Walkman-ben volt annak idején. A jó kis 4 elemes 3 gombos Walkman volt. A tekerő ugyanarra tekert, mint a lejátszó, csak gyorsabban.
3: Pontosan.
1: Meg volt egy stop, meg egy hangerő, és kész.
3: És tudom, hogy baromi hamar lemerült benne az elem.
1: Így van.
3: Nekem ilyen kis magnó kivitelbe volt, kicsit nagyobb, mint egy Walkman. Hát gyakorlatilag félig ilyen játék magnó is, mert volt rajta egy kis mikrofon, és akkor abban tudtál beszélni, visszaadhatod a hangodat. Baromi hamar lemerült, ezt tudom.
1: Hát ez a Walkman is. Talán a múlt héten, nem tudom, végül benne maradt-e adásba, de pillékkel beszéltünk. Erről egy pillanatra legalábbis említésre került. Na de akkor...
0: Viszont... Ha ezt már te említed,
1: igen.
0: Akkor Péter írt még egy levelet, pont a múlt heti adásról, téged megszólítva.
3: Azt a...
1: Na hely.
0: A felől érdeklődik Péter, hogy te szerelmes vagy a Mike Krisztába, mert ez jól átjött az adásból.
1: Ajaj!
3: Hoppá! Na, vajszint.
1: Nem merek, mert az asszony megver.
3: Hűha.
0: Húha. Micsoda izgalmak történnek ebben az adásban, na kedves hallgatók, dúl a levegő, a feszültség, serceg.
1: Valamit rosszul dekódoltál, Péter, Kriszta természetesen nagyon aranyos, meg Erika is. Most mondjam ezt a pillére is, vagy mit kéne? Minden vendégünket nagyon szeretünk.
0: Mindenkit nagyon, minden vendégünk aranyos.
1: Igen, de a legaranyosabbak természetesen mi vagyunk.
0: Ha, hogyne.
1: Úgyhogy én ezt ezzel le is zárnám, nem.
0: Kedves hallgatók, kaptunk még leveleket az archívumot illetően, amelyet karbantartásnak vetettünk alá, és most már működni fog, tehát felkerülnek az adások. Előbb vagy utóbb mindegyik adás felkerül, rágyúródunk a témára, és jó lesz.
1: Reméljük, hogy mire ez az adás lemegy, meg a következő hét elejére.
0: Az után következő. Addigra biztos jó lesz már az arhív.
1: Utól fogjuk érni magunkat, és mindent helyre pakolunk.
0: Ezen kívül még kaptunk leveleket a szerencsekereket illetően. Erről a nyári élőadásban beszéltünk viszonylag sokat, meg hát más játékokról is beszéltünk. Ezeket
1: más játékokról nem beszéltünk.
0: Ezek közben aztán jött még egy ennek az apropójából. Ezt majd lehet, hogy egyszer majd röviden meg is nézzük, de szószatyornak hívják, és ki lehet próbálni. Ez egy egyszerű kis szókirakó társas játék formában. Nem is szókirakó, inkább egy összekevert, hát ugye anagrammának is szokták ezt hiszem hívni. Egyszerűen az összekevert betűből ki kell rakni a szót. És akkor lehet társas játékozni, pontokat gyűjteni, jó kis szórakoztató játék. Köszönjük szépen ezeket a leveleket is, amiket a szerencsekerék és ezek kapcsán hoppá.
1: Köszönjük még a játékokat. Kaptunk.
0: Anita játékát, pokoli szomszédokat is sokan kérték. Bízom benne, hogy végül ha lassan is, de mindenkihez eljutott, aki kérte.
1: Jó munkához, idő kell.
0: Igen, ez ilyen dolog. Ginny is írt nekünk, kifejezte, hogy örül annak, hogy jó, hogy a két könyvtár, tehát a hangos, illetve hát úgymond hagyományos, most már immáron egyben van, az NVIDIA-s könyvtára app szemében. Ez sokaknak könnyebbség, írja Ginny. Gratulál a Netmédia Alapítvány munkatársainak, így tovább, és azt üzeni minden hezitálónak, hogy jelentkezzenek a tanfolyamra, oktatásra, akármelyikre, ne féljetek, így a Ginny. Közi továbbá, hogy az Irfan alkalmazás már tud magyarul. Tehát belekerült a magyar nyelv az applikációba. A profil fülön a settings, aztán language, tehát profil lapfül, settings gomb, language, és ott a magyar. Tehát most már az applikáció tud magyarul. Ginny, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Szeretjük az Irfan fülest. A maga a kategóriájában kell kezelni, de nem rossz.
0: Jó fülesek, főleg ennyi pénzért. Én azon gondolkozom, hogy a múlt heti adás végén ugyan nagyon remek zenét hallgattunk, de az egyébként eltért a többitől, mert az adás legvégén hallgattuk, két hete meg nem is hallgattuk semmilyen énekelt zenét.
1: Legközelebb megkérjük Gombos Ferit, hogy énekeljen.
0: Ez egy remek ötlet. Én nagyon szívesen meghallgattál.
1: De most nem ő következik.
0: Most nem akarok előre menni. Jövő héten lehet, hogy lesz egy újabb vendégünk.
3: Őt is megkérjük, hogy énekeljen?
0: Igen.
3: Jó.
1: Zene. Gépház. Mindig az élvonalban.
4: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.hu.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mi felvesszük a fonalat.
2: Vagy a fonalat.
3: Kedves hallgatók, itt vagyunk, önök a gépházat hallják. Még mindig volt egy kis zene, de már elmúlt, és visszajöttünk.
4: És ez a zene olyan volt, amit ezzel a bizonyos Telefunken Party Line 100-as készüléken nagyon sokat hallgattam a maga idejében.
3: Nosztalgiáztál egyet?
4: Igen. Kedves hallgatók, írjanak, ha önöknek is volt ilyenjük. Meg egyébként bármilyen ügyben gephaszcsapat@gmail.com, ahogy ezt a dal elején is hallhatták, meg mindig hallhatják, mert az e-mail címünk változatlan.
5: gephaszcsapat@gmail.com.
3: Mátétól is hallhatják. Tőlem nem hallhatják, azért sem mondom el.
4: Nem mondd el.
3: Érésítem önöket. Hát kérem szépen, nagyon rég volt már olyan, hogy mi itt hárman, és hát közvetve önökkel, bár ugye most nem élőben, de azért nyilván önökkel, kicsit elmélkedtünk a informatikai aktualitásokról, hírekről, történésekről. Valahogy azt a visszajelzést kapjuk, hogy időnként tetszik, hogyha ilyen adás van. Nekünk is tetszik, mert jó néha kicsit elmélkedni, beszélgetni, meg van is miről beszélgetni, és ez nem csak azóta van így, amióta AI van. Igen.
5: Voltak itt dolgok. Például IFA.
4: Megy a hegyen. Ez ilyenkor mindig aktuál. IFA megy a hegyen.
3: Volt időszak, amikor egyszer vagy kétszer, hogy meg is hallgattuk ezt a zenét, amikor IFA-ról beszélgettünk. Már én azt is érzem egyébként, hogy az utóbbi években csak úgy, mint a Las Vegas-i évindító CES vagy CES, azért annyi témát már nem szolgáltatnak nekünk, mint amennyit korábban. Jó, persze a CES-en mindig vannak vicces termékek, amiktől már akkor tudja az ember, hogy nem lesz belőle semmi, amikor meglátja, meghallja.
4: Igen, az azt szeretem, amikor
5: az a zenélő okos WC, vagy nem tudom, mi volt az a...
3: Az.
4: Igen, vannak termékek a CES-en, és te mesélsz róluk viccesen.
3: De? Jó, de ilyet nem tudsz IFA-val mondani. Vannak termékek az IFA-n,
4: most nézek rá bután, mert...
3: Hát jó, hát azért ennél jobbat talál ki. Még vannak termékek az IFA-n, ezért ilyen nagy a pofám.
4: Kedves hallgatók, a Robi kitalált tessék. Jobbat, hagyjuk ezt így.
3: Jobbat?
4: Iróniával mondtam.
3: Mond irónia nélkül.
4: Szar volt.
3: Hát ezt meg se hallottam. Kérem szépen, az a lényeg, hogy anélkül, hogy most persze ki lehet emelni, megint rengeteg gyártó kín volt, itt a PC gyártók is eléggé jelen vannak. Például jön az Asus.
5: Meg az Asus.
3: Igen. Szóval kicsit inkább olyan kockább kiállítás ez, mint sem szórakozott elektronikai, mint akár ugye az említett CES. Itt azért új processzorokat mutattak be, például az Intel, az AMD, illetve az ARM is. Tulajdonképpen az ARM nem, mert az csak licenszelik tőle, de például a Mediatek, a Qualcomm, jöttek chipek, jöttek nyilván. Még mindig talán húzó szó, és még mindig ilyen marketing duma az AI, mint ahogy az elmúlt 2-3 évben ezt baromira, hogy megszokhattuk, hogy itt minden AI. Annyi különbség viszont van, hogy kibontakozni látszik lassan az a trend, hogy itt irdatlan drágán ugyan, tehát felháborító sok pénzért, de már mutatnak be olyan csippeket, sőt nem is csak csippeket, egész olyan termékeket mutatnak be, amelyek már nem is annyira titkoltan azért létesülnek, hogy az ember helyben futtasson rajtuk kisebb-nagyobb AI-okat. Ugye régebben ez annyit jelent, hogy Copilot PC, tehát hogy bizonyos ilyen NPU volt bennük, és akkor bizonyos mértékig a Windows tudta futatni a Copilotot, ez a helyi AI, ami kicsit többet segített, de most már itt konkrét, ha nem is olyan nagy, de tűrhetően nagy nyelvi modellek futtatására is lehetőség van ilyen helyi AI PC-vel. Ugye ehhez debütáltak különböző chipkészletek, az Nvidia-nak ez a Spark nevű okossága, és erre építettek termékeket is. Például az Acer hozott egy ilyen mini PC koncepciót, az RTX Spark nevet viseli, nyilván az Nvidia chipje van benne, és ez kifejezetten arra való, hogy helyi AI-t futtass rajta. Tehát jó sok RAM, ez az Nvidia AI futató kis processzor. Még nem tudom, hogy ezt meg lehet-e vásárolni, és nyilván az ára is olyan, amilyen, tehát nem 2-300 ezer forintról van itt szó, de a trend az, hogy ha minden fejlődik, és minden így halad, akkor idő után az AI futtatása, most itt nem egy-két évről beszélek, hanem mondjuk akár 8-10-ről, ami beláthatatlan, hogy mi lesz akkor egy ilyen gyorsan változó iparágban, fogalmunk sincs, de van egy ilyen koncepció, hogy akkorra már az ilyen AI beszélgetések lehetőleg helyben történjenek. Tehát a gép dolgozza fel. Ez egyfelől jó, mert nem megy ki a felhőbe, másfelől ebben a pillanatban gőzöm is, hogy lehetne ennek valódi értelme, mert ezek most még annyit áramot fogyasztanak,
5: hogy
3: ez jelgéppel fog nyomulni, akkor összeomlik az elektromos hálózat, vagy én nem tudom, de ez így még nem fog működni.
4: Hát meg te fogsz sokat fizetni majd. De ha már
3: ez észer, meg a másik.
4: Érdekes, hogy az észer hozta ezt el. Nekem eddig nem biztos, hogy a legjobb véleményem volt az észerről, mint olyanról. Nem rossz, tehát semmi baj, csak...
3: Nekem egy kicsit változott, de ezt majd később mesélem.
4: Ezt szeretném, hogy most meséld el, mert hogy változott, ne csak szegény Mátét égessük, hogy bevitte a sós vízbe az óráját, vagy engem, hogy keresem a 88-as magnunkat, hanem akkor Robiról is meséljünk történetet. Ő nem sós vízzel, hanem édes vízzel találkozott, illetve nem is te találkoztál, hanem...
3: Hát kitettem egy hatalmas adag esővíznek egész pontosan az észergépet. Megelőtte nyilván egy hatalmas adag napsütésnek, mert kínhagytam a teljesen fedetlen udvaron a gépet, de teljesen kiment a fejemből, elmentem este aludni, előtte még használtam kint a szabadban a gépet, és az ott maradt. Én másnap elmentem dolgozni, oda bent céges gép van, tehát nem hiányzott az észre, le is felejtettem, hogy ott van. Egyébként ez a szobaforgó gép, ez a régi TravelMate, amiről jó pár éve beszéltünk, amikor lehetett kapni ilyen 11,6-os Intel Celeron procival, tehát hogy mond belépő szintű, viszont nagyon pici és pofás gép.
4: Utazós kérem, Máté.
3: Igen, ez utazós Máté. Hát ott maradt. Jól megsütötte a nap, mondhatnám, hogy megperzselte, aztán pedig egy akarok hatásvadásznak tűnni. De amikor a vihar elindult, és ezért esett rendesen, meg villámlott, de itt most az esővíz a lényeg, akkor én már itthon voltam, de még akkor sem jutott eszembe a laptop, nem is kerestem.
5: És mikor jutott eszedbe egyébként?
3: Tehát, egy jó 40 perc elteltével, tehát én most gondolkodom, tényleg nem akarok hatásfal lesz, hogy hú, kint volt órákat, de nem, 40 percet tényleg kint volt, zuhogott rá a víz.
4: Jó zuhogott, az is elég.
3: Mikor behoztam, hát ha nem is facsardi lehetett, mert akkor össze kellett volna gyűrni szegény gépet, minden este csöpögött belőle a portjaiból, a víz, teljességgel úgy voltam vele, hogy volt lehetett egy...
5: volna kis
3: hát ha nagyon
5: vizet.
3: Akartam volna szűpürcsölni, akkor az is ment volna. Szóval én akkor szomorú lettem, mert nagyon szerettem ezt a gépet, meg ajándékba is kaptam, meg az akkumulátor, tehát igen, valóban a procia borzasztóan lassú, de az akkumulátor üzemideje valami fantasztikus. Na mindegy, hát úgy voltam vele, hogy volt egy ilyen gépem, aztán bizonyos idő elteltével bekapcsoltam. Akkor még nem működött a memóriakártya slot, valamint kék halálokkal is találkoztam, de aztán eltelt még pár nap, és az a helyzet, megint csak nem hatásvadászkodni akarok, de még a legutolsó print screen billentyű is teljesen jól működik, nem recseg, nem recog, nem csúszkál, kék halál nincs, a portok, USB, jack, töltőajzat működik. Én szerintem kijelenthetem most már, nagyon remélem, hogy nem kiabálom el ezek után, de ezt a gépet az én felelőtlenségemből és feledékenységemből adódóan sújtotta egy elég komoly esőzés, mondjuk 40 percig, és semmi következménye nem lett. Gyakorlatilag minden működik.
4: Robi, neked minden nem mondta senki, hogy nem így kell laptopot tisztítani?
3: Hát gondoltam, kipróbálom. Az égből jött, ingyen volt.
5: Nem működik valami, jövő nyáron kiviszed napra, hát ha...
3: Ez az.
4: Kedves hallgatók, ne kövessék Robi példáját.
3: Ne.
4: Semmi esetre se.
3: Hát ez elég egyszerre volt. Azért mégiscsak túlélte. Megúszta.
4: Szó szerint. Na hát Máté, sósvíz, te édesvíz. Megy ez? Mit láttál még az IFA-n?
3: Hát nagyon jöttek ezek az összehajtható meg trifold mobilok, most ezeknek óriási keletje van, és nem csak az IFA-n, de erről majd szerintem lesz, aki még beszél.
4: Azért trifold, mert már három részből áll?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de meg kell mondjam őszintén, hogy én nem nagyon fogtam még a kezemben soha két felé hajtható mobilt se. Tehát nekem még nem volt ilyenem, ismerősöm se volt, akinek lett volna ilyenje.
4: Annak idején, aki Samsungot föl lehetett nyitni.
3: Ja!
4: Olyan volt a kezemben, össze lehetett csukni. És kinyitottad a kijelző, ott volt előtted ilyen nagyba, meg ott volt alatta a billentyűzet, meg összecsuktad, és akkor ilyen tuci kis darab ott volt a zsebedbe. Nekem volt ilyen Samsungom még a 2000-es évek elején. Például úgy is fel tudtad venni a telefont, hogy kinyitottad. Leraktad a hívást azzal, hogy futy, összecsuktad. Nektek nem volt ilyen?
3: De ilyen kis
5: ilyen nem kajdó. Volt. Nagyon régen egy Nokia 7650-es kommunikátorom volt, az nem összecsukható volt, hanem szétcsúsztatható, tehát gyakorlatilag ki tudtál csúsztatni egy ilyen billentyűzetet, és akkor
4: vált teljesen. Az QWERTY is, nem? Az azt jelenti, hogy QWERTY, ugye a
5: az nem QWERTY is volt.
4: Tehát, hogy teljes
5: értékű T9-es, nem.
4: T9-es?
5: Olyan is volt, az később ugye a Sony Ericsson X-féle Mini Pro, ott például már QWERTY-t tudtál így kicsúsztatni lényegében, az is ilyen szétcsúsztatható volt. De korábban Nokia-ba is használtam hasonlót.
4: Szóval azért QWERTY, mert a QWERT és az Y, tehát QWERTY, magyarul például QWERTY, mert ugye a T után a Z jön.
3: Hát meg azt mégis nehezebb kimondani, hogy azzgőkla. Szóval szóval ezért QWERTY. Ezekből ilyen sok jött, plusz a Xiaomi bemutatott egy külön ökoszisztémát, na ez majd érdekes lesz a közeljövőben. Azt hiszem, hogy Human Car Home a neve. Neki most egy saját protokollon keresztül kommunikálnak az okos otthonos, az okos telefonos, meg akár az autós.
4: Igen, az autó, eszközei. Ugye a Xiaomi készít most már
3: Xiaomi autókat. Kocsi.
4: Bizony, tehát a BYD, meg Tesla, meg nyilván több elektromos autógyártó mellé ők is felléptek. Amit én még kipróbálnék, lehet, hogy nem is jól mondom, Xiaomi Connect, úgy tudnak Xiaomi telefonok egymással beszélni, illetve hát te egy másik Xiaomi tulajdonossal, hogy nem használjátok a mobil hálózatot. Ezt nem egészen értem, hogy akkor min, de van ilyen.
5: Én is hallottam már, de ez kell előzetes regisztrálni, meg össze kell valahogy fütyültetni a készülékeket előzetesen, meg kell SIM-kártya is, aktív SIM-kártya mindkét telefonba, viszont
4: na de a SIM-kártya az a mobil hálózatra utal.
5: Igen, mert először rá kell csatlakozni ahhoz, hogy először ez beaktivál, de utána, akár olyan helyeken is, ahol nincsen mobil hálózati lefedettség, hát gyakorlatilag ilyen egy kilométeres körzetben, vagy másfél, de egy biztos, lehet kommunikálni a két.
3: Ez ilyen vokitok is.
5: Eszköz, ilyen vokitoki szerűen. Igen.
4: Például nagyon kipróbálnám.
5: Megnövelhető távolságú Bluetooth-t is használ ehhez, én is kíváncsi lennék erre.
3: De egyébként a Lenovo hozott olyan gépet az IFA-ra, ami 14-szoros kijelzővel rendelkezik, és egy gombnyomással 17-szoros lesz belőle. Kinyíli. Vagy kitágul.
5: Azt vagy.
4: Esernyő?
3: Nem tudom.
4: Megnyomod, és így tyú.
3: Nem tudom, de... Project Swan. Ilyen rugalmas kijelzőjű.
4: Jól van.
3: Ennek vakon nyilván nem túl sok értelme van részünkre, tehát én nem vennék 17-szoros kijelzős laptopot, biztos, hogy nem.
4: Én sem, na de alapból 14, csak megnyomod azt a gombot, aztán tyú.
3: Hát, amit majd nekem nem ér meg, hogy tyúzzak.
4: Nyilván kellemesebb az előző Xiaomi Connect, az jobb lenne.
5: Gondolom, a billentyűzet nem tágul ki vele együtt, tehát
3: hogy nem. Úgy tudom, hogy nem.
5: Numerikus sor meg minden, ami nem biztos, hogy pontosabban ez a numpad.
4: Igen, úgy alapból nincs rajta numpad, de ha megnyomod a gombot, akkor lesz.
3: Szóval, kedves hallgatók, igen, mindenközben jöttek új mobilok. A Xiaomi bemutatta a 17-es sorozatú Redmi-ket. Itthon is már. Hát rágultak azért azok is. Még mindig van 4G-s verzió a legkisebbből, meg hát ugye megint csak, és még azóta is, és még mindig memóriaválság van. Tehát mindig van olyan modellje a Xiaomi-nak, ami 4 GB RAM-mal indul, ami azért egy kicsit karcsú most már így 2026-ban. De ugye olyan mértékben áthatja az egész memóriaválsága az iparágat, hogy közben a Google is egy ilyen projektet indított, melynek értelmében elkezd vadászni az indokolatlanul sok memóriát használó applikációkra a Play áruházban. És ha úgy találja, hogy valaki nem gazdálkodik jó a rendelkezésre álló memóriával, akkor ott esetben korlátozhatja az
4: appot. Megdádáz a tanár néni?
3: Nem, csak azt mondják, hogy nem lesz elérhető az applikációt, hogyha nem optimalizálod a memória használatot. Tehát mi alapján találják ki, mi alapján bizonyosodnak meg erről, az persze rejtély. Csak húzzák a gatyaszíjat, azt akartam ezzel mondani, hogy kevés a RAM,
4: hát,
3: hogy húzzuk a gatyaszíjat.
4: Szeretném mondani, hogy nem biztos, hogy csak a RAM kevés, hanem a tárhely is. Álljon itt példaként a most megjelent Samsung Galaxy S26 FE, mely konkrétan 310.000 forintba kerül.
3: Ez most már nem is olyan borsos ár, amilyen árak mostanában
4: hát, vannak. Azért ez még nekem egy kicsit ahhoz, amit mindjárt mondok sok, mert hogy mindehhez ad, kérek szépen 8 GB memóriát és 128 GB tárhelyet.
3: Hát most Na. Egy éve, ez vagy kerül. Másfél éve ezt 50 ezer megadta a Xiaomi. Most már mondjuk megadja 80-ért, de nem 320-ért.
4: Erről beszélünk. Ami a Samsungban verhetetlen, azt se tagadjuk el, ad 7 év Android frissítést, és az jó. De ez, hát most nem szeretnék különböző B-vel és F-vel, meg L-lel kezdődő szavakat mondani, hogy a lónak a micsodája ez. Gondolom ebből kitalálták.
3: Hát igen, ez kevés. Így. Sajnos ez a helyzet. Mindeközben meg kigyomlálják a telefonból a microSD bővítést. Nem, mint hogyha a microSD olcsó lenne, mert már rég nem az. Ugye az csak tárhelybővítésre jó, de legalább arra lehetne. És ezeknek a telefon például ez a Samsung Galaxy Fenél, mert nagyon régóta nincsen. Igen, ilyen, ilyen
5: mire jó,
3: világban.
5: Egyébként, hogy kigyomlálják, ezt nem értem. Hát egy csomó digitális kamerába, még ugye nyilván microSD van, tök egyszerű lenne átvinni a képeket, hogy csak átrakod a telefonba, de nem.
3: Pont ezért. Hogy ne legyen ilyen egyszerű. Használj felhőt. És fizess elő felhőre. Lehetőleg.
5: Hát persze csak a kameráról nyilvánvalóan át kell juttatni a képeket, tehát akkor max gépre fogod átvinni, vagy valami külső SD olvasót szerzel aztán.
4: Majd ez is úgy lesz, hogy nem fogsz csak úgy másolgatni, mint a felvett tartalmakkal. Tehát, hogyha te felveszel a set-top box-al, vagy valami készülékkel, TV-ből valamit, akkor azt csak ott játszhatod le. Nem lesz olyan, hogy átviszed. És vannak erre egyébként ilyen különböző konvertáló programok, amik ilyen meg olyan típusú file, ismernek 4-500 file formátumot, mert másfajta van a Samsungnak, meg másfajta van a Sharpnak, meg ennek, annak, meg amannak. Különböző file formátumokat használnak, és megpróbálja mondjuk Aviba, vagy különböző általánosan fogyasztható formátumba konvertálni.
3: Kisebb-nagyobb sikerekkel.
4: Igen, ezt akartam, hogy ez vagy sikerül, vagy nem.
3: Ez néha botrányos a végén, néha elviselhető, tehát vagy a kép rossz, vagy a hang nem egészen jó, vagy flashes, tömörített, szóval ezek se csodaszerek.
4: Így lehet, hogy majd ez lesz a képeiddel is, Máté. Nem hiszed?
3: Lehet. Mint ahogy azt említettük az adás elején, az egy más cég is tartott termékbejelentéseket, de ha már ugye változásokról van szó, ide kívánkozik, imént mondta a Zoli, hogy nem fogsz-e csak úgy másolgatni. Ez a nem fogsz-e csak úgy, ez most eléggé aktuális, kérem szépen az általunk is időnként megemlített és korábban még tesztelt Suno vagy Suno AI zenei platform elég komoly változáson ment át. Ugyanis igen sok bírósági pör van folyamatban a Suno ellen. Belementünk, mert beszéltünk arról korábban, most akkor AI zene, nem AI zene, milyen a mostani zene, amit ember csinál, vagy részben ember csinál, nem is feltétlenül erre akarok most kiukadni. Lényeg a lényeg, hogy kiadók és hát zenészek meg alkotók perelik egy jó ideje már, úgyhogy egy megállapodás köttetett két nagy zenei kiadóval, a Warner Musical és egy másik nagyjal, most nem jut eszembe,
4: BMG.
3: Úgy emlékszem, igen, hogy nem tudom részteket, de hogy az ő általuk kiadott zenékből és egyéb tartalmakból tréningelik a legújabb 6-os Suno modellt, minek utána, hogyha valaki kereskedelmi célzattal a Snow-val létrehozott AI tartalmakat árulja, akkor abban valamilyen módon részesülnek a Warneren át az eredeti alkotók is. Ennek nem tudom a részleteit, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan állapítja meg a Snow, illetve milyen arányú ez a részesedés. Ez annyira nem is a végfelhasználókat érinti.
4: A jogdíj, hogy minden rádiónak be kell fizetnie egy havi, félévi, éves összeget az Artisius felé. Ez a zenei jogvédő iroda. Ráadásul a rádiónak kell készítenie egy részletes lejátszási listát, melyet meg kell osztani a hatósággal, és akkor gondolom valakik ott ülnek, és akkor Phil Collins 4-szer ment, akkor neki ennyit utalunk, nem tudom, a Hip Hop Boys ennyiszer ment, akkor nekik annyit utalunk, és akkor gondolom így, de nem biztos.
3: Valószínű így lesz
4: tudom.
3: A Sunónál is, ha nem is teljesen, de igazad van, nyilván ilyesmi lehet, csak lehet, hogy ezt már algoritmusok végzik, más nem mondjak AI, de ugye ez még annyira nem érinti a végfelhasználókat, az már annál inkább érinti a végfelhasználókat, hogy komoly szigorítások történtek a V6 modell vezetésével párhuzamosan. Először is az ingyenes fiókoknál mostantól, ott is megvolt, hogy azt hiszem napi 5 zenét állíthattál elő, ez meg is maradt, ebben a letöltés az úgy alakul, hogyha csinálsz egy fiókot, akkor 7 alkalommal tölthetsz le zenét, utána pedig nem töltheted le az alkotásokat, amit a Snow-val készítettél. Ott meghallgathatod, ha csak akarod, de letölteni nem tudod. Ha előfizetsz legolcsóbb csomag az azt hiszem $10 plusz áfa, akkor havi 20 általad készített sunó.
4: Akartam kérdezni, hogy a hét letöltés az milyen időintervallum?
3: Az nem újul meg. Hozok. Hét alkalom, aztán már többet nem, ha nem fizetsz elő.
4: Tehát soha többet?
3: Soha többet. Igen, és hogyha előfizetsz a legkisebb csomagra, akkor havi 20 letöltést kapsz. Van egy, azt hiszem, kb. 10.000 forintos csomag, azért havi 60-at. És amennyire én tudom, itt nem a végfelhasználókkal akartak kivavrálni, nyilván persze a sunónak érdeke, lévén nyeresére törekvő cég, hogy minél többen fizessenek elő. De itt ugye az történt, hogy nagyon komoly AI botok, meg erre fejlesztett ilyen robot programok foglalkoztak azzal, hogy promptolták a sunót, és százasával töltötték le a sunóval összehozott kreálmányukat, és tették ki közösségi cuccok, akár Spotify-ra, vagy bárhová. Tehát igazából ezt akarták megakadályozni ezzel, hogy automatizált botok végtelen mennyiségben öntsék az AI szemetet ezekre a platformokra, és ezt én egyébként jogos. Teljesen érthetőnek tartom. Ez a helyzet, de ettől még lehet nyugodtan, sőt, vannak egyébként új szolgáltások is a V6 modellben. Van egy ilyen V6 Wild, mint hát ilyen vad, nevezzük így, modell, amivel így be lehet állítani, hogy ilyen legyen ilyen kísérletező kedvű, tehát hágja át a hagyományos dal szabályait, és hozza létre meghökkentő dalokat. Plusz lettek ilyen beállítási csúszkák, van egy olyan csúszka, ami azt szabályozza, hogy mennyire vegye figyelembe a sunó azt, amit te megadtál a promptban, hogy milyen legyen a dal. Alapban minden csúszka 50%-on van, tehát hogy középen, és akkor lehet állítani. Ha ezt lejjebb viszed, akkor önkényesebb lesz a sunó, ha följebb viszed, akkor jobban figyel rád. Van egy ilyen furcsaság nevű csúszka is, hogyha ezt jól felviszed, akkor a szokásostól eltérő végeredményre számíthatsz. És van még egy mező, ami szintén hasonlóra jó, tehát mennyire legyen a sunó kreatív. Hát ezek igazából azért hozták be, hogy lehessen játszogatni vele, minél érdekesebb legyen az alkotás. Ezt ki lehet próbálgatni, letölteni persze korlátozottan, de a platformon korlátlanul szórakozhatunk, alkothatunk, hallgathatjuk. Ami meg tetszik, ami nagyon tetszik, azt megleszedhetjük. De voltak itt még termékbejelentések, nem?
4: Bizony, volt Apple esemény, ahol bemutatkozott az új iOS 27, illetve új készülékek, bemutatkozott az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max, és az iPhone 18 Duo. Kérlek szépen, nem két telefon, egy telefon.
3: Duo.
4: Azért Duo, mert már a Fold nevet nem akarták adni. Tehát nem
3: foglalt
4: iPhone
3: volt.
4: Fold, így van, hanem jött az iPhone 18 Duo, ami összehajtható készülék. Jött két új AirPods, mégpedig az ötös. Azért kettő, mert elvileg mindegyik tud mindent, csak a magasabb áru egyébként körülbelül 5000 forint különbség van köztük. Vezeték nélküli töltést is tud, de érdemes ezzel vigyázni, mert az AirPods 4-nél sem csak ez volt a különbség. Az AirPods 4 esetében például a többe kerülő, magasabb összegbe kerülő tudta például a zajszűrést csak, ami a mi fülünkbe szűrte valamelyest mondjuk a villamos hangját, illetve csak a magasabb összegbe kerülő változatba tettek például hangszórót a tokba, ami arra jó, hogyha be tudjuk tölteni, akkor hangot ad ki, illetve hogyha töltenünk kell a füles, tehát merül, akkor is hangot ad ki, illetve meg tudjuk keresni a tokot is, hogy merre hagytuk, tehát csipog ezerrel, hogy hol van, nem csak a füles, hanem maga a tok is, úgyhogy sok mindenre jó ez még, tehát nem csak ez a különbség az olcsóbb és a drágább között, hogy ez most hogy van, azt nem tudom, most ezt, amit mondtam, a négyesről mondtam, elvileg a mostani között, tehát az olcsóbb és a drágább verzió között annyi a különbség, hogy a drágább verzió tud vezeték nélküli töltés, de mondom, ilyen 5-7000 forint a különbség elvileg a kettő között, úgyhogy inkább már akkor ne sajnáljuk a drágábbat megvenni, hát ha még más funkciók is lesznek benne, amiről még nem tudunk, és hát kérem szépen, megérkezett. Az Apple elhozta nekünk az AirPods-ra azt a régen várt funkciót, amit csak az Apple tud, és senki más. A hangerő változtatás lehetőség.
3: Mert idáig ugye az volt, hogy az érintő...
4: Ez csak a Pro-kon működött.
3: Nyergen.
4: Vagy tehát ami agybadugós, és ezen, ami csak a fülbe ül, nem agybadugós,
3: ülbe fül.
4: akár. Ezt egy AI-tól tanultam, hogy fülbeülős verzió. Szóval a hagyományos AirPods, ami ugye ez a... Hát már azt sem mondhatom, hogy bogyós, mert ilyen hosszúkás, de nem agybadugós, hanem a fülhöz illeszkedő, hivatalosan így mondják. Itt nem lehetett ezeken még hangerőt állítani. Képzeljétek el, képzeljék el, kedves hallgatók, most már lehet.
3: Hát, ez nagyon jó.
4: Fantasztikus. Egyébként elhoztak egy másik innovációt is. A beállításokban, az AirPods-ban, ha bemegyünk a hang és átirányítás nevű menüpontba, mert hogy itt is megújul egy picit a beállítás rész az AirPods-nál, ha bemegyünk a hang és átirányításba, akkor találunk hangszínszabályzót.
3: Idáig nem volt?
4: Nem, az sem lehetett eddig.
3: De most már van.
4: És ugye itt van egy javasolt, meg egy egyéni. Ha egyénire állítjuk, lesz majd mély, közép és magas állítható csúszkánk, amelyet mi is tudunk állítani egyújes le és fel mozgatással. Középen áll mindegyik nullán. Ha egyet lehúzzuk az ujjunkat, akkor mínusz 20-on van, ha egyet felhúzunk, akkor ugye nullán, ha még egyet felhúzunk, akkor plusz 20-on van. Nyilván ez vagy százalékot, vagy decibelt jelent, nincs odaírva. De mínusz 100-ig és plusz 100-ig mehetünk el a csúszkákkal. Így 20-onként.
3: Gyakorlatilag 5 egység. És a 10, mert lefelé is elmehetünk 5-öt.
4: Igen. Úgyhogy ezek az új termékek. Az új iPhone-okról sokat nem tudok mondani.
3: De most akkor nem is jött sima 18?
4: Nem, még nem jön. Erről majd mindjárt Máté mesél, hagyunk neki is, mert ő is tud egy csomó mindent, amit én nem mondok el, a léci Máté, egészíts ki. A 18 Pro, Pro Max és Duo modellek az egész este nagyjából az új Siri-re és az új AI-ra épült.
3: Az tök jó, így EU-ban.
4: Ez nagyon jó, csak az EU-ban nem érhető el, tehát így nálunk sem, még egy jó darabig. Tehát mi ezekből nem kapunk nagyjából semmit a világon, nálunk marad, ami eddig volt. Tehát egyelőre AI funkciók és új Siri nélkül kell beérnünk, hogy érdemes-e váltani, hát ezek után szerintem annyira nem. Bár nyilván ez is attól függ, hogy mennyire régi. Tehát egy iPhone 8-ról nyilván érdemes váltani, de közelmúltban kiadott, illetve vásárolt modellről nem feltétlenül. Ezek miatt semmi esetre se. Nagyon új funkciókat nem tudok ezek után mondani. Új iOS-ünk van, egyébként 17 óta annyiban, hogy megjelent oldalt a képernyő lezáró alatt egy gomb, ami nem nagyon emelkedik ki az oldal keret síkjából. Ez egy kameragomb, ami egyszer megnyomva előhozza a kamerát. Ha kétszer nyomjuk meg, akkor lő egy képet, hogyha hosszan nyomjuk meg, akkor meg a kamera beállításait, vagy valami ilyesmi ki kell tapasztalni. A művelet gombról már beszéltünk, ugye ez viszont bal oldalon van, a két hangerő felett, ugye a billenő némító kapcsolót váltotta ezt fel, és akkor különböző funkciókat adhatunk neki. Nem szabadon választott, tehát az iPhone által kínált funkcióból választhatunk, zseblámpa, hangfelvétel készítése, alapból a némítás, és ez hosszú nyomásra működik, tehát egy nyomásra bemondja, hogy éppen min áll, és hogyha megnyomjuk hosszan, akkor tudunk váltani a két állás között, tehát most nekem jelenleg némán van, és hogyha megnyomnám egyszer, akkor bemondja, hogy néma mód. Hogyha hosszan nyomnám, akkor átváltan a csengési módra. Az új iOS kapcsán még túl sok beállítást nem láttam. Van, aki azt mondja, hogy a voiceover jobban pozícionál, mint eddig. Nem tudom. Az biztos, hogy a hangja egy kicsit furább, ugyanis marad ugyanúgy a Mariska, illetve Tünde hang, csak a basszus kimegy belőle, hogyha az iPhone hangszóróján hallgatjuk, akkor jóval kevesebb mély hangot tapasztalhatunk, miután frissítettük az iOS-ünket 27-re. Ez kicsit szokatlan, lehet jó is talán, mert kevesebb akkumulátort fogyaszt, mondjuk, mert nem döng annyira, de akik viszont megszokták, hogy van benne egy kis mély és széles sávú a hangja, nekik fura lehet, fülesben már jól szól, csak az iPhone saját belső hangszóróira korlátozódik ez a basszus levétel, ezért én megkockáztatom, hogy ez direkt van. Egyébként azt mondják, hogy gyorsabb lett a készülék, akár régi készüléken is érezhetően gyorsabb. Az új iOS-t iPhone 11-től fölfelé minden készülék megkapja, Tehát
3: gyakorlatilag most nem esett ki egy modell sem tavaly óta, ha jól tudom.
4: Pontosan. És állítólag még a 11-esek is gyorsabbak. Az akkumulátor kezelés is jobb lett. Ami például rémhírként terjed, hogy nem lehet az összes értesítést egyszerre törölni, ez például én úgy látom, hogy nem igaz, mert nálam lehet. Olyan viszont van, hogyha megyünk az értesítéseken, és mondjuk egymás mellett van mondjuk 3 YouTube, mert van egy YouTube csoportosított, ugye oda azok jönnek, ahol fel vagyunk iratkozva, meg külön még ajánl különböző csatornákról, és mellette mondjuk van egy másik YouTube egy olyan csatornáról, ahova nem vagyunk feliratkozva, mondom értesítés, akkor hogyha húzzuk jobbra-balra az ujjunkat, akkor előfordul, hogy az egyiket egyszerűen nem mondja be, csak van egy de, tehát klattyan, de nem mondja be. Meghúzzuk megint az ujjunkat, majd vissza, akkor meg a másikat nem mondja be, vagy mind a kettőt bemondja. Olyan még nem volt, hogy egyiket sem. Ilyen előfordul. Nyilván ilyen kezdeti gyerekbetegségek, reméljük ezek gyorsan orvosolva lesznek, és akkor jó. Hogy a hangja miért ilyen kis nyesz lett, azt nem tudom, hogy direkt van-e, hogy az akkumulátor kezelés jobb legyen. Ami még fontos, ha már így az AirPods szóba került az elő, és akkor én be is fejezem, hogy AirPodsban, és nem tudom, hogy más fülessel is így van-e, de AirPodszal mindenképpen, tehát a saját fülesével, ha nem szól a zene, akkor egy kicsit így késik a voiceover fülessel. Ilyen nagyon furán, nem tudom, de nem szakadozik meg semmi, például tudok Braille-ben írni, de nekem úgy van beállítva a Braille, hogyha leírok egy szót, és szó közt vagy írásjelet ütök, akkor bemondja a szót, a betűket nem. És például a szót nagyon későn mondja be, már közben írom javába a másik szót.
3: És ez valami energiatakarékosság megfontolás, vagy valami hiba, amit majd orvosolnak, hát nyilván ez majd későbbiekben fog kiderülni.
4: Pontosan. Én röviden ennyit szerettem volna, ami így hirtelen szembe jut. Máté, én rád nézek, mert te vagy az alaposabb kettőnk közül. Bármit, hogyha ehhez szeretnél hozzátenni, akkor kérlek tedd meg, mert vannak itt hiányosságok nálam.
5: Hát állítólag az iPhone-ok tekintetében az, hát úgymond alapmodell, vagy hát amik korábban alapmodellek voltak, 18-as szériából, tehát sima iPhone 18, illetve a 18e, azok állítólag jövő tavasszal érkeznek.
4: Tehát most már az alapmodell is lemegy az úgymond ilyen SE vonalára, régi SE most már ugye E, hogy az előző modellek után következő tavasszal lesz bemutatva?
5: Hát igen, meg ugye így kicsit meg tudja osztani az Apple is a figyelmet, meg talán kicsit jobban is tud célozni, hogy évvégig jönnek úgymond a tényleg prémium termékek karácsonyi szezonra, tavasszal meg a kicsit olcsóbb szegmens, bár hát mondjuk azért az iPhone-ért elnézve, mert ebből abból is jön még egy 18-asból is. Ez az nagyon-nagyon vékony.
4: Persze, majd olyan lesz, mint a mini modellek, hogy ugye abból is jött iPhone 12 mini, 13 mini, és utána mintha elvágták volna, a miniknek vége lett.
5: Hát igen, és az erekről is jött ilyen pletyka, sőt, hát igazából az nem is pletyka, hogy konkrétan vissza is kellett fogni a gyártást, mert nem fogyott úgy.
4: Gyártási kapacitást visszavették, mert nem kell senkinek, vagy hát nagyon
5: igen,
4: keveset.
5: Ilyen kis aksival, mondjuk itt is lesz a kis aksi méret is valószínű hozzájárult, hogy senkinek
4: minikkel
5: nem kell.
4: Minikkel is ez a baj.
3: Főleg a 12 mini volt nagyon durva.
5: Hát az nagyon, igen. Úgyhogy ez a triumvirátus majd, tehát 18-18e, meg az R majd jövő tavasszal érkeznek, hát meg aztán még ki tudja, hogy mi. Sose lehet tudni. Meg hát ugye érkeztek új órák is most ősszel, ezen a szeptemberi event eseményen, ugye a Series 12-es, aminek most boldog tulajdonosa lettem, illetve az Ultra széria is frissült, ebből kijött az Apple Watch Ultra 4-es.
3: Az mitől Ultra? Mert nem vagyok otthon, hogy az okos órás sztori, ebben nagyon amatőr vagyok.
5: Én úgy tudom, hogy azok már ténylegesen vízállóak, most úgy értve, hogy
3: ki kell próbálni sóval.
5: Mély vizet is, meg ilyen búvár.
4: Körülbelül 800 ezer forint, úgyhogy ne nagyon próbálgasd.
5: Hát egyébként tényleg 300 ezer forintnál indul, úgyhogy drágább, mint a sima modellek. Ugye a Watch OS-ban is kijött a 27-es. Érdekes, hogy itt azért elég sok óra támogatása kikerült valamiért, nem is értem egyébként, mert ugye a Series 6-os, 7-es és a 8-as is kikerült a támogatott órák közül, sőt az Apple Watch SE második generációja is, meg az Ultra első generáció, úgyhogy itt most nagy takarítás történt sajnos. És emellett egyébként olyan nagy újdonságot nem tudnék mondani, tehát lett új Apple Intelligence app, amit majd ki tudja mikor tudok kipróbálni.
4: Hát ugye ez nem érhető el hazánkban.
3: Akkor most a 12 2022-es, aminek te most boldog tulajdonosa lettél, az a legújabb?
5: Igen. Ez most
3: a kategóriában.
5: Szeptemberben jött ki, így van.
3: Ezt te mindenit. Hát akkor tőled is várunk majd beszámolót egy-két héten belül, miután már
5: ez mindenképpen, mert ez
3: tesztelgetted.
5: Telót is vélhetően, pedig mindig is frissítés, hát nem is ellenes, de kivárós típus voltam. Karácsonyig igyekeztem elodázni az iOS frissítést, valószínűleg ezt most nem fogom tudni megtenni, mert hogy az óra szoftvere az iOS verzióhoz van rögzítve.
4: Tehát megköveteli, hogy frissíts.
5: Tehát megköveteli, mert ugye a 27-es WatchOS verzió az a 27-es iOS-ra épül, tehát a párosítani kívánt telefonon is 27-es, hát vagy legalább az óra verziójának megfelelő szoftvernek kell futnia. Kíváncsi ezek, milyen hangja van az órán a voiceovernek.
3: Mi is. Egyébként, kedves hallgatók, PC-s vonalon nagyon érdekes, megjelent az Nvidia 2026.2, ami most legelsősorban nem is vakfelhasználók számára igazán érdekes, hanem gyengénlátóknak, ugyanis az Nvidia ezzel a 2026.2-es verzióval beépített nagyítót is kapott. Tehát gyakorlatilag az Nvidia immáron nem csak egy képernyőolvasó szoftver, hanem hát ha kicsit sarkosan fogalmazunk, akkor már képernyő nagyító szoftver is, és vegyítve van a két funkció. Vannak beállításai, billentyűparancssal lehet bekapcsolni a nagyítást. Sokan aggódtak, és talán még aggódnak is, hogy a képernyőnagyító szoftver funkcióinak fejlesztése hosszabb távon a képernyő olvasó rovására is mehet, de ezt nem tudjuk így megítélni ilyen távon. Ezt már az idő dönti el, bízunk benne, hogy erről nincsen szó. Minden esetre, aki gyengén lát, vagy gyengén látó ismerőse van, ajánlja egy kipróbálásra vadonatúj Nvidia 2026.2-t.
4: Akkor én is ide teszek még egyet. Ha már az előbb szóba került a Samsung, és hogy mit ad 310.000 forintért, hát hasonló árfekvésben találhatunk egyébként, most jelent meg, a Xiaomi termék, kérem szépen, Poco, Poco F9 Poco. Ultra.
3: Ördög és Poco.
4: Úgy, ha jól tudom, talán 16 giga memóriával, 512, illetve 1 terabyte tárhelyjel, csak mondom, hasonló árban.
3: Hát, nem
4: 2.1-es hangrendszerrel, tehát konkrétan a két hangszóró mellett a hátulján mélynyomót is találunk. A legújabb Snapdragon, talán Gen 5 legkomolyabb processzorral, kérem szépen, kerül ennyibe, állítólag fantasztikus a telefon. És belepakoltak egy, azt hiszem, 8050 milliampere órás.
3: Tényleg? Ezt én olvastam,
4: akkumulátor.
3: Ez óriási.
4: Szerintem most már nagyjából megvagyunk az egy hétig bírja a telefonom töltés nélkül című történettel.
3: Ez igen. Egy ilyet azért csak
5: igen, kipróbálni. Most ugyan jóval olcsóbb kategóriában, de Redmi szériába is jött a gyakorlatilag a Xiaomi, mert a Redmi is alájuk tartozik, csak külön brand. Gyakorlatilag a Redmi Note 17 Pro Max is 9200 milliamperórás akkumulátorral büszkélkedik. Nyilván közel sor olyan fejlett hardverrel, mert ebben csak Snapdragon 6 Gen 5-ös processzor van, meg talán 8 GB RAM, és hát még az indulóára is elég.

0: búcsúzunk önöktől, nem kizárt, hogy jövő héten megint vendégünk, ez mostából ez egy időszak van, ez az ősz, ez most ilyen, vendégváró.
1: Milyen ősz, egész nyáron vendégeink voltak.
0: Egész nyáron.
2: Ez most sem lesz
1: hát a napságunk előtt.
2: Tényleg, hát igen, mert ugye tényleg hát Anitától kezdve, akár ugye a pokoli szomszédok kapcsán, az tényleg csomó vendégünk volt.
0: Szomszéd volt a vendég.
1: Ha már Poco.
0: Poco.
1: F9 Ultra, nézzék meg, kedves hallgatók, meg minden nézzenek meg, itt hagytunk önöknél egy pár érdekességet, olvassanak utána, nézzék meg. Én például nagyon megnéznék egy ilyen Pocót mély nyomóval.
0: Én is.
2: Én is kipróbálnám.
0: Te most a vacsorát próbálgasd, hogy be tudj nekünk számolni.
2: Hát ott lesz itt.
0: Ki van adva az ukáz?
2: Meglátjuk. Hát elvileg ebben a 12-esben már még jobbak az érzékelők, változtattak az elrendezésen, gyakrabban mér pulzust, meglátjuk.
1: Amíg Máté a vacsát nézi, mi pihenünk és jövő héten érkezünk újra, addig is kellemes hétvégét és hetet kívánunk önöknek, és búcsúzik önöktől az az ember, aki mindig követi az IFA és a CES újdonságait, és a legszebben mondja, hogy WWDC, ő nem más, mint Rauch Robert. Csajok erre buknak, hogy WWDC.
0: Persze, hogy WWDC. Búcsúzik önöktől az az ember is, aki nem csak követi az újdonságokat, hanem most tesztelni is fog egy vadonatúj eszközt, mi pedig saját tulajdonában, mi pedig bízunk az ő hiteles beszámolójában. Hadd Máté, a hiteles beszámolója. Búcsúzik Szakács Máté.
2: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki már próbált egy-két iOS 27-es újdonságot, és majd amíg alaposabban teszteli, akkor még alaposabb beszámolót nyújt majd nekünk, Bojtor Zoltán.
1: Igen, próbálgattam. Nem lehet, hogy ezért érdeklődöm kis jobban a nosztalgia Magnó iránt, mert...
0: Abba több volt az öröm?
1: Lehet. Hölgyeknek puszi, uraknak pacsi, pápával.
0: Jó étvégét kívánunk. Jövő héten. Szevasztok.
1: Szevasztok.
0: Sziasztok.
2: Szevasztok.
3: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános WC-kben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program

0: Elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget. A hét utolsó napján is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 21-25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Elmi joga felfüggesztését kérte a Tisza párt frakciójától Magyar Péter. 5 milliárdot fordítanak laktanyák korszerűsítésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter azt kérte szombaton országjárásának szolnoki állomásán a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazzák meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök a Kossuth téren összegyűlteknek azt mondta, semmi, de semmit akargatni valója nincsen. A politikus közölte, úgy fog bemenni majd a meghallgatásra, hogy feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt, mert a rendőri vezetők politikai utasításra búvárokat küldtek az áradó 8 méteres Dunába, éjszaka sötétben, mindenféle segítség nélkül, egy állítólag ott lévő mobiltelefon megtalálása érdekében. Magyar Péter hangsúlyozta, pontosan emlékszik arra az éjszakára, most sem tenne másképp, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatal lányokat és fiúkat attól, hogy egy fizetett provokátor zaklassa őket. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A fejlesztések során mosdók, tantermek, körletek és legénységi épületek újulnak meg, hogy a katonák megfelelő körülmények között készülhessenek fel feladataikra. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. Október 3-án családi napot rendeznek az Európai Élmény Központban és a Szervita téren. A szabadtéri programok között EU-s kvízek, szerencsekerék, labirintus játék és DJ is szerepel, a gyerekeket pedig arcfestés, csillámtetoválás és kreatív programok várják. Ezzel párhuzamosan az Élmény Központban VR élmény, interaktív installációk, 360 fokos mozi és fotóállomás is lesz. A különböző állomásokon összegyűjtött pecsétek egyedi ajándékokra válthatók. A programon való részvétel ingyenes. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Ingyenes Cirrus Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNH bakszám. Csak a KNH faszámlát nyit.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky & Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádió.

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

Könnyes arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyedhátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És peregnek a nappalok. A könyörtelen percek rabja vagy, előtted az ismeretlen, maradnál, de nincsen hol maradj. A percekig nem bánt senki, már az is öröm. A gyűlölet sivatagában oázis a közöny.

0: Kamu reklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Bersa Pre. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Katarendszerének kiterjesztését és átalakítását tervezi a Tisza párt. A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán. Miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmaniszki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. I just want you to know.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Szivárvány.
6: Szivárvány.
2: Szivárvány.
5: Szivárvány.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Jobbi Rádió.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés és várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: The best top leader hits from the last 30 years.
5: US Fever Show.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztórendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be, emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma szeptember 27-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 18 óra után 22,9 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a őszi napon Adalbert nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon idegenforgalmi világnap, fehérkendő napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1527-ben János király tokai veresége. 1709-ben Bottyán János tábornok halála, 1640 táján született Esztergomban szegény nemes szülőktől. Rákóczi többször magasztalta őt emlékirataiban. A tarnaőrsi táborban agyszélhűdés oltá ki életét. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Műsorajánló.
5: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 27-én köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. A név germán eredetű, az Adalbert név átvétele. Jelentése Adal, azaz nemes, nemesség és nemes fény. Szeptember 27-én kívül az Adalbertek ünnepelnek még április 23-án is. Becézése ennek a névnek Adal, Adal, Adalka, Albert, Albi és Albika. Jeles viselője pedig Adalbert prágai püspök, valamint ön, kedves Adalbert. Ezen a napon köszöntjük még Damián, Damos, Demién, Demény, Denton, Dömel, Dömjén, Dömös, Florence, Florencina, Florentin, Florentina, Karel, Karola, Kozima, Kozma, Károly, Kósa, Mirabel, Mirabella, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1772-vel kezdünk, szeptember 27-én született Kisfaludy Sándor költő. Leghíresebb alkotása a Himfi szerelmei. Folytassuk most a 19. század elejével. 1803. szeptember 27-én Párizsban megszületett Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Folytassuk a 20. század századfordulójával, azaz 1900-zal. Szeptember 27-én született Clementine Paddleford, amerikai újságírónő, szerkesztő, akit a legismertebb főzési rovatvezetőnek hívtak Amerikában. 1953-ban 12 millióra becsülték heti olvasóinak a számát, változatos ételreceptjeiről volt híres. Folytassuk 1921-jel, szeptember 27-én született Vácon Jancsó Miklós filmrendező. Leghíresebb rendezései a Szegény legények és az Utolsó vacsora. 1963 a következő időpontunk, szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. És most folytassuk 1980-nal, szeptember 27-e az idegenforgalom világnapja. Az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az idegenforgalmi világnapot. 6 évet lépünk előre 1986-ra, ugyanis szeptember 27-én Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő, Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Rómeó és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Butaságom története és a Szindbád című filmek főszerepe. Mindössze egy évet lépünk előre 1987-re, szeptember 27-én átadták a felújított Rádai Kollégiumot Budapesten, a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. És végezetül 1992. szeptember 27-én meghalt Hermann Neuberger, német újságíró, sportvezető, a FIFA alelnöke. A nyugat-német labdarúgás egyik úttörőjeként ő kezdeményezte a német nemzeti bajnokságot, a Bundesliga felállítását. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA alelnökeként a 78-as, 82-es, 86-os és az 1990-es világbajnokság előkészítésében játszott fontos szerepet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Móbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
2: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet, 28-tól a 32. versig. Abban az időben. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Elmélkedés. Indulj az Úr szőlőjébe. Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szól, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap. Nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk. Nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége. De nem feltétlenül. Ez a végső szó. Mert utólag beláthatjuk a hibát, és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz Isten országában való részvétel, nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami, felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rottottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandóak most tenni? Lehet, hogy múltunkat bűn, félelem, közöny vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobb lator esete is. Az ő életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az atyával való közösséget senkitől sem vonják meg, aki elindul. Bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok, félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ legedzettebb, azaz legszívósabb állata a szúnyog? Észak-kanadai Szibéria területén, sőt az északi sarkon is képes megélni, csak úgy, mint az egyenlítői őserdőkben.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Budapesten 22,9 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános WC-kben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Nagy Vendel, papa, meséld el! Papa, meséld el, milyen a csillag? Tudod, nem látom, sötét az éjszaka, s nem jön az álom. Papa, meséld el a tündöklő napot, ami a fejünk fölött ragyog. Meséld el az eget és a földet, a közte háborgó tengert, a hegyet és a völgyet, a szépen zöldellő rétet, ahol a barika béget. Meséld el a folyót és a patakot, ahol isznak a farkasok, fogukkal harapják a gördülő habot. Papa, meséld el a tarkálló mező mézes leheletét. Milyenek ezek? Minden olyan gyönyörű lehet. Elmesélem a holdat és a napot, a millió csillagot. Mindegyiken sárkány szív lakott. A rétet és a mezőt, a tarka legelőt emlékezetből mondom. Mindenre emlékszem, hiszen én is sötétben vagyok.
4: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Robi Rádió.
1: Szabó Lőrinc. Piros kis húsbarlang a szád. Piros kis húsbarlang a szád. Piros a csókod. Pirosak tested mély titkai. Piros szikrák lepik el agyamat. Piros. Vérpiros remegés, húsod a fehér bőr alatt. Egymásba nyíló ereink folyama pirosan szakad. Piros vakságba merülök, piros melegbe, megdagadt édes sejmekbe, eleven kapcsok közt, melyeknek harap piros és puha ajka. Jaj, megfúlnak számon a szava. Piros halálba temet, egy megsüketítő pillanat.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kedves gyerekek, ma este a Cirmi az Egér című mesét Huszti Péter mondja el.

Történt, hogy Cincogi néninek és Cincogi bácsinak, a szürkésbarna mezei egérpárnak kislánya született. Hogy hívjuk? Tanakodott az elragadtatott Cincogi mama. Minek nevezzük ezt a gyönyörű gyermeket? Kisegérnek, mondta némi töprengés után Cincogi bácsi, és szeretetteljesen megrengette a dióhéj bölcsőt. Nem értem, csattant fel a felesége, nem értem, hogy juthat ilyen egyszerű és mindennapi név az eszedbe. Végtére is egyszerű és mindennapi egerek vagyunk, mentegetődött riadtan Cincogi bácsi. Lehet, hogy te annak érzed magad, én azonban nem. Ennek a szépséges kislánynak pedig fényes jövőt szánok. Fényes jövőhöz különleges elnevezés illik. Círminek fogjuk hívni. Hiszen az macska név, egy híres macska név. Eztán egérnév lesz. De hát, aggályoskodott tovább Cincogi bácsi, és bal merső lábával a fülét vakargatta. Mit szólnak ehhez a szomszédok, barátok? Nem vagyok kíváncsi a véleményükre, zárta le a vitát Cincogi néni, és neki látott, hogy Círmi kezdőbetűt rágjon a faháncs párnácskákba. Telt múlt az idő. Círmi, az egér szépen növekedett. Már a játszótérre is kiengedte a mamája. Persze azért mindig rajta volt a szeme, és ha nem látta a kukoricaszármászókán, azonnal elkiabálta magát. Círmi, merre vagy? Abban a szemvillanásban elnéptelenedett az egész játszótér.

0: játszótér. A kisegerek hanyat homlok rohantak a homokvár folyósóiba, a levelek aljára. Miért szaladtok? Miért menekültök? Csodálkozott Cirmi. Hiszen csak engem hív az édesanyám. Téged? Csillantak meg itt-ott a gombos tűfej nagyságú szemecskék. Téged neveznek Cirminek? Lett is erre olyan cincogó kacagás, hogy csak úgy rázkodott a sok hegyes egérfül, remektek a vékony egérbajuszkák. Cirmi döbbenten állt, aztán kitört belőle a sírás. Zokogva rohant az édesanyjához. Ne törődj velük, nyalogatta meg otthon a mamája. Az egerek is olyanok, mint az emberek. Kinevetik, aki különb náluk. De én nem vagyok különb náluk, mama. Nem akarok különb lenni. Nem szeretem, ha kinevetnek engem. Hát ne figyelj rájuk. Tégy úgy, mint aki nem vesz észre semmit, akkor abba hagyják a csúfolódást. Cirmi megígérte, hogy legközelebb úgy tesz. Hanem amikor másnap az összes egérgyerek nyávogni kezdett, amikor meglátta, nem sokáig bírta a közönösséget. Megint csak pityelegni kezdett. Ennek véget vetünk, csapott az asztalra otthon Cincogi néni. Ki is találtam miképpen. Hetet-hét országra szóló egérzsúrt rendezünk, lesz sok móka játék, úgy összebarátkoztok, hogy senki nem fog többé kinevetni. Ide akarod hívni a környék gyerekeit? Kapta ki az orrát a sajtpapír gyűjteményből, ilyetten Cincogi bácsi. Ebbe az egérjukba? Ki mondta, hogy ide? Ha nem vennéd észre, szeptember van, a nyaralók mind hazaköltöztek, kiürült az egész Balaton környéke. Szebbnél szebb villák közt válogathatunk. Idegen villában akarsz zsúrt rendezni? Kérdezte Cincogi bácsi, s ha lehet, még jobban megijedt. Ha nem mersz velem jönni, hát akkor ne gyere. Én minden esetre holnap elindulok valami kedvemre való szép helyet keresni. Másnap Cincogi néni el is indult roppant elegánsan. Még a körmeit is kifényesítette. Cincogi bácsi kedvetlenül ballagott utána. Meg is állt mindjárt az első utcasarkon, és rám mutatott egy emeletes házra. Azt hiszem, ez jó lesz. Hiszen ez üdülő, fintorgatta orrát Cincogi néni. Sok egyforma szobával. Ágy, szék, asztal, vizes kancsó. Ágy, szék, asztal, vizes kancsó. Az ilyen berendezést tudod, ki nem állom. Egyébként is nagy kastélyt szeretnék, erkéllyel, toronnyal, a kapuban két oldalt óriás kőmacskákkal. Ájjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hanem tornyos kastélyt kőmacskás kapuval estig sem találtak. Pedig akkor már Cincogi néninek is sajgott mind a négy lába. Ha nincs kastély, itt fogunk zsúrt rendezni, mondta lemondóan egy teraszos ház előtt. Vedd elő a szerszámokat gyorsan. Cincogi bácsi készségesen kinyitotta a száját, amelyben két sorban meredeztek a parányi reszelők és fúrók, és dolgozni kezdett. Két óra múlva a nappali szoba kellős közepében voltak. Jártam már ennél szebb helyen is, szimatolgatott Cincogi néni, de azért megteszi. Másnap aztán Cincogi bácsi szétvitte a meghívókat a környékbeli egércsaládokhoz. A teraszos villában vasárnap délután vidám cincogás lesz, amelyre mindenkit sok szeretettel várnak. Jöttek is vasárnap a kisegeres mamák az egérapukákkal. Kíváncsian forgolódtak a gyönyörű szobában. Sajnos, szerénykedett Cincogi néni, nem tudok szolgálni drága perzsákkal, de a suba szőnyegekhez tessék hozzálátni. Az egérszülőket nem kellett bíztatni. Rákcsálni kezdték a szőnyeget, a függönyt. Fölkapaszkodtak a fotelok lábán, és apró lyukakat haraptak a díszpárnákba. A gyerekek ez alatt a másik szobában jelmezbált rendeztek. A szekrény aljából kirángattak egy szép sejemsálat, csíkokra szaggatták, a csíkokat pedig magukra tekerték, abban ugrándoztak. Volt, aki angyalos dit játszott. Mint a szárnyas egerek, a denevérek csapdosba futkosott erre-arra. Kacagtak, nevettek, és Cirmivel, akiért mindez történt, senki sem törődött. Cincogi néni is, akit a kínálgatás nagyon lefoglalt, Csak este felé kezdett kiabálni. Cirmi! Hol vagy? Cirmi! Abban a pillanatban a résre nyílt ajtón vonagló járással kényesen besétált egy óriási szénfekete macska. Az igazi Cirmi. Ki hívott? Kérdezte morogva, és sárga szemét rávetette a halálra vált cincogi mamára.
1: Azt hiszem, félreértés történt,
0: szólalt meg ekkor egy vékony hangocska.
1: Nem kegyedet hívták, hanem engem. Én ugyanis szintén Cirmi vagyok.
0: Micsoda? Kérdezte a hatalmas vendég, és szőrében pattogtak a szikrák. Cirmi az egér azonban nem ijedt meg.
1: A szüleim ugyanis nagy tisztelői uraságodnak, ezért neveztek engem is Cirminek.
0: Művelt, okos szüleid lehetnek.
1: Csak nagyon kövérek. Az az egy bajuk van, hogy nagyon kövérek.
0: Igazán? Kérdezte a macska érdeklődve.
1: Akkorák, mint egy nyúl.
0: Akkora egeret az életemben nem láttam.
1: Hát akkor tessék meglátogatni őket. Sajnos nem itt laknak, ide csak vendégségbe jöttem. Kint a falu szélen, a piros tetős házban van a mi lakásunk.
0: Lehet, hogy betérek, mondta a macska, és már fordult is a szája szélét nyalva.
1: A szüleim nagyon boldogok lesznek, kiáltott utána Cirmi,
0: és rámosolygott az édesanyjára, aki az izgalomtól még mindig remegve szorította magához kislányát.
1: Milyen bátor vagy! Milyen ravasz! Milyen bölcs vagy! Simogatták Cirmit a függöny ráncaiból, a fotelek alól előmerészkedő egérvendégek is. Becsaptad az öntelt kandurt! Elküldted a piros tetős házba, ahol nem talál egy árva egeret sem! De egér helyett talál majd valakit, kacsintott Cirmi, a macskánál okosabb hős egérke. Igaz, nem a nagyban, hanem a mellette lévő kisebb kutyaházban.

0: Hörcsök Mária meséjét Huszti Péter mondta el. A hangfelvétel 1986-ban készült.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Két focista, Lengyel Tamás és Straub Dezső következik.
2: Szevasz! Hát te itt, nem is gondoltam, hogy az osztrák 8. ligában az Oberputzerdorfban játszol.
3: Hát el napig én se tudtam, a menedzserem meghallotta, hogy itt nyaral a Mourinho, aztán jöttem hát a felfigyelám.
2: Én meg itt vagyok a Bürgermeister FC-ben, a cserekapus helyettesének a cseréje. Hogy nem a pályán játszol?
3: Hát nem látod, sérült vagyok. Fettörte fenekemet a kispad.
2: Az durva, nekem meg a gondolkodó izmom sérült meg.
3: Micsoda? Az melyik?
2: Hát amelyikkel a fejemet vakarom. Annyira sokat gondolkodtam, hogy sebes lett az ujjam vége.
3: De mennyi most a állás?
2: 0-0.
3: Kinek a javára?
2: Na, az eted a régi.
3: Hát ne, bácsám, már nem elég, hogy pikkel rám az edzőm.
2: Nem, hát te rád is.
3: Nem szereti a magyarokt. Annyira berágott rám, hogy a meccseket nem is a kispadon kell végigülnöm, a stadion melletti buszmegállóban. Pedig mindig úgy készülök, hát például a meccs előtt mindig alszom egyet.
2: Én a meccsen szoktam. Ha sok a néző, még az sem zavaró, ha horkolok.
3: Pályadzső meg folyton csak erről a mentolos cukorkáról beszél, hogy azt, hogy a tiktak meg úgy tiktak.
2: Tiktak? Nem taktika?
3: Taktika? Az a karóra, ne hülyéskedj. Na mindegy már. Cukorka, rossz sem tudja ezt itt.
2: Te, hogy megnőttél? Legalább egy fejjel magasabb vagy, mint amire emlékeztem.
3: Nem, hát zselézem a hajamt. De rányomok egy dobozzal, az kirúgja magát. A múltkor úgy belőttem a sérót, olyan hegyesre fejelésté kiszúrta a labdát.
2: Te tudsz fejelni is?
3: Hát már úgy becsukom a szememt, azt a hülye arcot lágok, az fölugrok, érted? Hát folytán közben könnyökkel kiverték a fogaim, tehát mert szerencsére előmaradt kettő, azzal még szotyizni tudok.
2: Akartam mondani, hogy milyen szép két gólt lőttél múlt héten.
3: Köszike.
2: Mennyi is lett a végeredmény?
3: 1-1.
2: Király.
3: Ez a baj a hülye edzőm is ezzel nyaggat. Nem mindegy, neki gól, hát mert... Meg ha nem vagyok elég eredményes, pedig 2 éve is lőttem egyet.
2: Ja, emlékszem, az gyönyörű gól volt, ahogy lehajoltál cipőt kötni, jött a labda, és bepattant a kapuba a seggedről.
3: Mi az? Te nem figyelj, bepattant, beszellentettem.
2: Képzeld el, rólam meg azt írták az újságban, hogy én vagyok a futballpályák Fási Ádámja.
3: Olyan gazdag vagy?
2: De úgy focizom, ahogy ő énekel.
3: Nekem meg azt mondták, hasonlítok a Maradonára, képzeld.
2: Ja, ugyanolyan pocakotok van.
3: Hát, tök kínos, hát a meccs előtt a bíró mindig benéz pólommal, azt hiszi tartaléklabdát akarok becsempészni a pályán.
2: Hát, én is utálom ezeket a bírókat. Mindig csak a sípszó után hagyhat náluk üzenetet. Te nem gondolkoztál azon, hogy kicsit fogyókúrázol és leadod ezt a medicinlabdát a pólód alól?
3: Minden utazásnál például praktikus. A villamoson mindig van ülőhelyen, felszállok. Adjuk át a helyet a csúnya kis mamának. Hát egyébként ám azt mondják, én vagyok ám a Kárpátok Tottia.
2: Olyan penge vagy?
3: Na, 5 méterről bárki tarkoncsulázok. Na, megyek már, leszerződtetett a Manchester United.
2: Na nem már, és minek szerződtettek? Befejező csatára?
3: De, kabala állatnak. Na, szia!
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés és várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Kálmán, cimbalom művészt, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról beszélgessünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szívesen, és én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
2: Itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetés. Menjünk vissza egy picit az időben. A te életedre Miskolc a helyszín. Ott születtél?
3: Én ott születtem, igen, 59. január 18.
2: Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondolsz vissza?
3: Nagyon sok ilyen esemény van, ugyanis nagyon szerencsésnek mondhatom magam, vagy Isten a tenyerén hordoz mai napig. Nekem nagyon szép és kellemes gyermekkori emlékeim vannak, főleg 6 éves korom óta. Előzőleg is van azért egy-két emlékem fiatalabb koromból, de itt főleg, amikor 6 éves korom környékén beköltöztünk Miskolcra egy új lakótelepre, ez az Augustus 20 strandfürdőnek a lakótelepe volt, ez egy frissen épült, nagyon szép, komfortos lakóházak voltak ezen a név alatt, és itt rengeteg gyerek lakott együtt, tehát itt magam korabeli fiatalabbak és idősebb gyerekek is együtt éltünk ezen a lakótelepen, és itt kialakított belső udvarok voltak. Homokozóval, kis parkkal, padokkal, lócákkal, és ez a sok gyerek, ez itt mind együtt játszott, úgyhogy a szülők csak kinéztek az ablakon, és tudták őket felügyelni. Hát itt rengeteg együtt játszó emlékem maradt fönn, akár a bújócskázásról, a fogócskákról, a rablópandurozásról, a különböző filmsorozatok után ugye együtt kardoztunk, Zorrót játszottunk, vagy együtt bicikliztünk. Egy nagyon aktív és nagyon szép gyerekkor volt ez a játékok szempontjából.
2: Nagyon aktív és nagyon szép a te zenei pályád, a te zenei karriered is. 11 éves korodban ismerkedtél meg a cimbalommal is?
3: Igen, úgy volt, hogy ugye édesapám nekem egy vízvetékszerelő mester és gázfűtés szereléssel foglalkozott. Ő már abban a korai időben önálló vállalkozott, tehát maszek lett, avval a szóval, amit a 60-as években tanultunk meg. Mivel ő műszaki pályán volt, úgy gondoltuk, hogy majd én is műszaki pályára lépek, vagy mellette fogok dolgozni.
2: Télesül mérnök.
3: Hát igen.
2: Szerették volna, hogy legyél?
3: Igen. Legalábbis ez volt az első gondolatunk, mert én viszonylag jól tanultam, tehát könnyen és jól tanultam. 4-es fölötti átlagom volt, közel voltam az 5-öshöz, és nem lehetett kizárni azt, hogy esetleg egy műszaki pályára kerülök. De ugye az egész család, mind a két ágon az muzsikus család volt. Édesanyámnak az édesapja, az én nagyapám, ugye ő brácsás volt, és az ő testvérei is mind remek muzsikusok voltak, sőt még az édesanyám édesanyja is hegedült valamilyen szinten. És édesapámnál meg szintén az ő édesapja volt hegedűs, úgyhogy az első gondolat nyilván az lehetett volna, hogy akkor én is majd zenész leszek. De mivel édesapám ugye műszaki pályán volt, azt gondoltuk, hogy majd mellette én is. Csak hogy anyai nagybátyám Balogh Elemér, ő már akkor is egy nagyon híres és elismert cimbalom művész volt. Nagyon sokat járt már akkor külföldre, megjelent már neki lemeze és szóló lemeze, és ugye mi soha nem találkoztunk vele, legalábbis én, mert mi Miskolcon laktunk, ő pedig már akkor budapesti lakos volt, illetve sokat járt külföldre, ezért nagyon ritkán volt otthon Magyarországon. Viszont egyszer meglátogattuk őt Budapesten, és akkor ő odavitt a cimbalomhoz, kérdezte, hogy tanulok-e, zenész leszek-e, mondtuk, hogy nem, na jó, gyere a cimbalomhoz, és mutatott nekem egy-két dallamot, én azt nagyon gyorsan megtanultam. Ő ezen csodálkozott, és akkor ő javasolta a szüleimnek, hogy hát tanítassanak, mert van bennem némi tehetség, úgyhogy így kezdődött a cimbalom tanulása.
2: Mi az, ami a hangszerben megtetszett?
3: Az, hogy egy eléggé rejtélyes hangolású hangszer, hogy hol vannak a hangok egymás után, milyen sorrendben vannak elhelyezve, ez egy különleges térkép, ahogy a cimbalmon a hangok elhelyezkednek. Van egy különös logikája, azt nem mondhatjuk, hogy nem logikus, de egy furcsa öntörvénye van, és ez egy érdekes játék volt számomra, hogy vajon eltalálom-e, vagy emlékszem-e arra, hogy hol volt az a hang, ami kiadja azt a dallamot. És hát nekem ez könnyedén ment ez a játék, viszonylag jó kézügyességgel rendelkeztem, a hallásom, ritmus érzékem jó volt, és ez már csak egy játék volt, hogy ja, hogy ott van az a hang, és akkor időben eltalálni. Úgyhogy mind gyereknek ez nekem nagyon tetszett, és persze az a mód, ahogy az én nagybátyám cimbalmozott, az pedig elég különleges volt. Ezt mindenki, aki ismeri az ő játékát, azt tanúsíthatja, hogy mai napig hatással van a cimbalmos generációkra. Ő igazi városi cigány muzsikus volt, tehát ő azt a stílust játszotta, de egy akkora lélekkel, olyan átéléssel és olyan szívből jövő mentalitással, ami mindenkire hatott, aki őt hallotta.
2: Elkezdtél tehát komolyabban tanulni, hol kezdted tanulni? tanulmányaidat.
3: Ez érdekes volt, mert klasszikus cimbalom tanítás nem volt ebben az időben Miskolcon. Én, mint gyerek, ugye zeneiskolába szerettük volna, hogyha járhatok, ezért Budapestre kellett följönni. Édesapám megtehette azt, hogy minden héten pénteken minket kikértek az iskolából a nővéremmel együtt, mert ő is elkezdett tanulni cimbalmozni. De mi pénteken nem jártunk be iskolába, hanem édesapám autóval felhozott minket Budapestre, és itt Szőlős Beatrixnél tanultam. Tőle kaptam az első iskolai inspirációkat. Ide 2 évig jártunk, a akkor Népköztársaság útja 40-be. Itt Tarjáni Tótida és Szőlős Beatrix tanított klasszikus cimbalmot, és itt mi elvégeztünk a 2 év alatt 4 évet a nővéremmel. Ugye ez 12 éves koromban kezdődött, mert 11 éves koromban találkoztam nagybátyámmal, 12 évesen elkezdtem az iskolákat, majd 14 éves koromra már jelentkeztem Miskolcon a Bartók Béla konzervatóriumba cimbalmosnak, ahova emiatt, hogy legyen egy ilyen tanszak, lehívták Gerencsér Ferenc tanár urat, aki Rácz Aladárnak az egyik legjobb tanítványa volt.
2: Rácz Aladár még szóba kerül majd a beszélgetésben. Befejezted a konzervatóriumot, és utána egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre?
3: Így van, de akkor még ez nem egyetem volt, hanem a Tanárképző Főiskolának hívták, ez az akadémiának a egyik ilyen testvérintézménye volt. Itt kifejezetten a tanári képzésre helyezték a hangsúlyt. Tehát, amikor befejeztem a konzervatóriumot, az a Bartók Béla zenei szakközépiskolát Miskolcon, Gerencsér Ferenc tanárunál, én automatikusan ugye fölvételiztem ide Budapestre a Tanárképző Főiskolára, ahova föl is vettek, és itt tovább tanultam még 3 évig Gerencsér tanár úrtól. Azt 1980-ban végeztem el, és onnantól kezdve ugye mint zenész, meg mint tanár is elkezdtem működni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta iskolai tanulás, ez csak az egyik része volt az én tanulmányaimnak, ugyanis én párhuzamosan rögtön ilyen 12 évesen azt hiszem, én már bekerültem Miskolcon az Avastánca Jütes zenekarába. Ez egy felnőtt zenekar.

0: vagy akár a tánckar vezetők, a koreográfusok részéről, én egy nagyon nagy szeretetben és barátságban részesültem a irányukból, és én nagyon sok mindent köszönhetek annak, hogy én többek között itt is nevelődtem, tehát nem csak iskolában és a családban, hanem ebben a közösségben is, és ugye itt találkoztam a népzenével. Itt jöttek olyan emberek a zenekarba később, akik az autentikus népzenét is megismertették velem, gondolok itt Vavrinec Andrásra, aki akkor, mint bányamérnök tanulta az egyetemen, a Miskolci Műszaki Egyetemen, azonban mint amatőr népzenész, jó értelemben belerángatott engem a népzenébe, úgyhogy azóta is sok szeretettel gondolok rá, és benne vagyok, és hát azóta ő is ezt a szakmát választotta, tehát nem a bányamérnökséget választotta, hanem népzenész lett.
1: Tényleg, és a nővéreddel mi lett? Ő folytatta a zenei tanulmányait?
0: Ő is, egészen elvégezte ő is a főiskolát, azonban ő is elkezdett zenekarban játszani, azonban ugye ő hamar megházasodott ahhoz képest, hogy friss diplomás volt, majd jött az első kislánya, a Barbara, és az igazság, hogy a családnevelés, a gyereknevelés, az elvette őt ettől a szakmától, mert hát nem fért össze a kettő. Úgyhogy ő nagyon tehetséges volt, szerintem sokkal jobb érzéke volt a cimbalomhoz, mint nekem, azonban ezt nem tudta folytatni, ezt a szakmát, mert hát a család után jött a második gyerek, ő mint családanya.
1: Megtalálta a helyét.
0: Most azonban tanít, általános iskolában ének és nem tudom még mit is tanít, de hogy maradt tanári szakmában, de nem a cimbalomnál.
1: Te viszont maradtál a cimbalomnál. Balog Elemér nevét említetted, ő azonban klasszikus cigány cimbalmos. Te mégis a népzene felé mentél el. Mi az, ami a népzenében megtetszett? Mi az, ami elsőként megfogott?
0: Ez egy érdekes kérdés. Hát sokan kérdezik azt tőlem, hogy hát hogy én nem a városi cigányzenét tanultam, és miért idézőjelben a primitívebb népzenéhez fordultam. De talán pontosan ezért, mert a primitív az számomra nem pejoratív, hanem egy olyan ősiséget jelent, ami sokkal erőteljesebb számomra, mint a városi cigányzene. Ez lehet, hogy már a levegőben volt, hogy az én korosztályom esetleg, most attól függetlenül, hogy valaki zenész vagy nem zenész, de ugye akik a 59, tehát 60-as években nőttek föl, ugye ők talán már nem azt a fajta romantikus és szentimentális verbunkos vagy cigányzenét kezdték el szeretni, mint amit az előző generációk. Nekünk, vagy legalábbis az én életemben a népzene egyfajta nagyon erős rácsodálkozást jelentett, hogy itt milyen ősi, régi dallamok, ritmusok vannak ebben a zenében, és valahogy engem ez sokkal jobban megfogott, mint a már kicsit puhává vált szórakoztató zene, a cigányzene. A szépségeit elismerem és élvezem, és a muzsikusoknak a tehetsége és az a fajta kamarazenei érzékenység, ami a cigányzenében jelen van, az csodálatra méltó és egy gyönyörű zene, de valahogy a népzenének ez a fajta fölfedezetlen és rusztikus, erős, kicsit durvább hangzása, azon kívül a díszítéseknek a gazdagsága, ami most már tudjuk, hogy azért a barokkorból hagyományozódott a muzsikusok révén a mai napig hallhatóvá, tehát engem ez valahogy megragadott, nekem újszerű volt, ideg és nagyon erőteljes.
1: Vannak a népzenének, a népzenében ma felfedezetlen területek?
0: Teljes valóságában még mindegyik terület kihívást jelent. Azt látni kell, hogy itt egy olyan fajta életmód, egy olyan kultúra van eltűnőben, vagy már tűnt el, ami soha nem lesz a mi sajátunké. Tehát az a fajta falusi életmód, azok a falusi emberek, és most mindegy, hogy magyar, vagy cigány, vagy bármilyen nemzetiségről beszélünk, de az a fajta falusi élet, ahol még együtt élsz a természet körforgásával, a kapcsolatod van a földdel, és a népzene mindezt ilyen természetes úton önmagába olvasztva tükrözi. Hát ez a kapcsolat nekünk soha nem lesz már ugyanolyan, a népzenével való kapcsolatunk. Ezért számunkra egy örök keresés az, hogy végül is hogyan tudunk azonosulni ezzel a nyelvvel vagy zenével. Nagyon kevés olyan muzsikus társam van, aki valóban szinte anyanyelvi szinten beszéli ezt a kultúrát, ezt a zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még bőven van lehetőségünk, hogy befelé menjünk ennek a felfedezésében. Azon kívül hát vannak olyan területek a dialektusokban, amit annyira kevésen ismerünk, hiába van rengeteg gyűjtés ilyen területekről, de még annyira nem vált a közkincs, és annyira nem vált a közhallásunká, hogy még bőven van mit felfedezni és tanulni.
1: Fölfedezted te is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, akkor még főiskola befejezése után a tanításnak a művészetét. Rögtön elkezdtél tanítani?
0: Én azt hiszem, hogy igen, Szegeden voltam, nem sokáig, körülbelül egy évig tanítottam klasszikus cimbalmot egy szegedi zeneiskolában, és azon kívül is persze magánúton is mindig találkoztam tanítványokkal, tehát mindig voltak olyan, akár amatőr zenészek Magyarországon vagy külföldön, akik cimbalmozni szerettek volna, és amikor mi találkoztunk, akkor adódott az, hogy egyrészt tanácsot kértek, vagy volt, aki konkrétan megkért, hogy tanítsam őket, tehát volt, ilyenfajta kapcsolatom mindig volt a tanítás

0: Rácz Aladár nevét említetted korábban, és hát 87 a dátum, amikor te ezen a jeles versenyen, jelesül Rácz Aladár zenei versenyen második helyezést értél el. Emlékszel még erre?
1: Abszolút emlékszem, ez is egy meghatározó élmény. Ha jól emlékszem, az valóban 87 volt, 1987. Hát sok mindenre emlékszem, és egy nagyon érdekes verseny volt. Számomra rengeteg tanulsággal szolgált, és én, aki népzenét tanultam, és klasszikus iskolában jártam, akkor szembesültem avval, hogy mennyire más az a mód, ahogy a városi cigányzenészek használják a hangszert. És ez olyan értelemben hatott rám, hogy sikerült abból tapasztalatot nyernem, hogy egy teljesen másféle hozzáállás, akár hozzáülésnek is nevezhetem, mert abban is nagy különbség volt. Ez mai napig megfigyelt, hogy a klasszikusok szeretnek magasra ülni, és görnyetten játszanak, míg a cigányzenészek inkább alacsonyabbra ülnek, és egyenes háttal játszanak. Tehát például ez is egy érdekes megfigyelés volt, hogy ugyanahoz a cimbalomhoz leült a másik cimbalmos, aki nem klasszikus tanításban nőtt föl, és ő letekerte a széket, míg én föltekertem a széket. És ugye a meglepő az volt, hogy nagyszerű technikával játszott, tehát nem az volt a lényeg, hogy hol ülünk, tehát hogy másfajta technika is létezik. Úgyhogy én nagyon sok apró más megfigyelést még tettem ennek a versenynek a folyamán, és nagyon sokat tanultam ebből a részvételből.

0: Mikor kezdtél el tanítani a Liszt Ferenc, ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen?
1: Tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulóját ennek, hogy megalakult a népzenei tanszak az egyetemen, de igazából mi gondolatban azokkal a muzsikus társakkal, akik már régóta csináltuk ezt a fajta népzenei missziót, mi már régóta vágytunk erre, tehát ha Eredics Gáborra vagy Salamon Beára gondolok, azokra a népzenészekre, akikkel együtt kezdtük ezt a szakmát, mint Vizeli Balázs, vagy Ökrös Csaba, Jánosi András. Tehát ez régóta érlelődött bennünk, hogy jó lenne, ha egyre magasabb szintű oktatás lehetne Magyarországon népzenei szinten. És mire ez megvalósult, ez már régi kívánalmunk volt ez nekünk.
0: És a diákok részéről, a hallgatók részéről mennyire volt nagy az érdeklődés? Mennyire van erre igény?
1: A mai napig én látok egy erősebb érdeklődést, tehát bőven vannak tanítványok, akik jelentkeznek és jönnek, de nyilván, ha a nagy számok törvényét nézzük, akkor azt látni kell, hogy ez százalékos arányban nyilván sokkal kisebb számú ember érdeklődik, mint mondjuk a klasszikus vagy a popzene iránt, de egy népzenei tanszakként ez szerintem elég, ez a fajta mennyiség, ahány ember jelentkezik tanulni.
0: Mi az, amit a tanítás során te próbálsz átadni a diákoknak, a hallgatóidnak?
1: Hát, hogy is kezdjem. Az összes tapasztalatom, ami eddig összegyűlt, ezekből mindegyikből tudok és szeretek átadni nekik, mert úgy érzem, hogy nagyon aktuális. Az, hogy a népzenét szeretni kell, vagy hogyan kell szeretni, és hogy hogyan kell hűnek lenni hozzá, ez az egyik fajta irányultság. A másik fajta irányultság viszont az, hogy hogyan legyünk korszerűek. Ugyanis nem az a célunk, hogy múzeumok számára élő magnetofonokat neveljünk. Nem csak az a lényeg, hogy valaki el tudja sajátítani a népzenei stílusnak a régies előadás módját. Ez csak az egyik része a feladatnak, és valljuk be, hogy elég nehéz része. Tehát ez az egyik irány, amit hallaniuk kell, hogy vajon mitől szól az a dallam úgy, hogyan hozza azt létre az előadó, vajon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éri el ezt a hangzást. De a másik része az, hogy a mai világban hogyan lehet jelen lenni ebben a zenével. És ugye én azért tartom ezt aktuálisnak, mert az én egész életem erről szólt, hogy elkezdtük a népzenét tanulni, megismerni felvételekről, leutánozni, megpróbálni elsajátítani azt a fajta hallásmódot és látásmódot, ami ebben megnyilvánul. Majd ugye elkezdtük ezt alkalmazni a mi saját körülményeinkre, ugyanis az egy elkerülhetetlen hatás, hogy ahogyan mi fölnőttünk a 60-as évektől kezdve, hogy milyen zenei hatások értek minket. Kezdve a klasszikus, a popzene, a cigányzene és minden másféle zene, ami a mi életünkben mindig is jelen volt. És ugye, ha az ember reagál és reflektál az őt körülvevő világra, és ezt ráadásul népzenén keresztül teszi, akkor elkerülhetetlen az, hogy saját ötletei, saját megoldásai, modernebb vagy mai korszerű ötletei támadjanak. És ettől nem lehet elvágni a mai ifjúságot sem. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyiben és milyen mértékben lehet és kell tisztelni a régi örökséget, és hogyan tudjuk ezt tovább éltetni. Tehát milyen ízlés kell ahhoz, hogy valóban értékként tovább tudjuk menteni azt, amit a mi szüleink, nagyszüleink ránk hagytak.
0: De hogyan tudjuk értékként tovább menteni, tovább adni ebben a mai rohanó, tényleg zeneileg is sokszor össze-vissza világban?
1: Ugye minél hitelesebb az előadó, tehát vagy a tanár, annál nagyobb tiszteletet tud kivívni. Azok az emberek, akik érzékenyek vagy tudnak reagálni erre az zenére, nyilván azok jönnek oda. Egyrészt, ha tanítványokról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal ember, még nem is találkoztam vele, de hallotta esetleg az általunk játszott zenéket, vagy látott minket koncerten, és nagyon sok fiatal gyerekre hat ez a zene. Belőlük lesznek a későbbi tanítványok. Tehát az éterben, ahogy a rádió közvetíti a zenéket, ahogy a zene tovább száll, ahogy azt a hallás útján az emberek meghallják, rezonálnak erre a zenére. És azok az emberek, akik erre érzékenyek, érdeklődni fognak az ilyen zene iránt, ők esetleg eljönnek tanulni, vagy eljönnek a koncertekre, vagy megveszik a CD-ket, vagy csak hallgatják az eseményeken. Tehát ez a zene önmagáért tud, mint minden zene önmagáért tud helytállni. Itt a mi felelősségünk az, hogy milyen mélyre tudunk hatolni, milyen mélyen tudjuk megérteni ezt a fajta kultúrát, ami a mi régi saját folklor kultúránk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk áttenni a mai világba, hogyan tudjuk ötvözni a mai időkkel, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát sokan kísérletezünk sokféle megoldással, és nem mindegyik igazán míves vagy értékes, de azt az utókor úgyis eldönti. Vállalni kell ezt a fajta megmérettetést, és hagyni kell, hogy az emberek csinálják, de persze kicsit irányítani is kell, és ha lehet, nevelni is kell őket. A legegyszerűbb, hogyha te önmagad olyan zenét játszol, ami ezeknek az elveknek az értéke mentén növekszik vagy fejlődik.
0: A te saját életedre vonatkozóan hogyan tudod átmenteni ezt a míves, szép kultúrát?
1: Én folyamatos zenehallgatással és tanulással és megértéssel tudom csak ezt, hogy is mondjam, elképzelni, hogy ez csak
0: meg lehet érteni ezt a kultúrát?
1: Szerintem igen, de ugye ez hallás útján terjed. Tehát aki a jó forrást hallgatja, ugye a tiszta forráshoz mindig vissza kell menni. És meg kell próbálni azt, hogy nem csak az elemzése, mert az, hogy leírjuk hangról hangra, majd eljátszuk ugyanazt, és rájövünk, hogy mégse szól úgy, ez egyfajta lélekkel való tanulást is jelent, és hát ebben végtelen a lehetőség.
0: Végtelen lehetőségeket kaptál te is, hiszen rengeteg külföldi koncert, külföldi utazás van a hátad mögött. Svédország. Beszéljünk róla egy kicsit.
1: Igen, hát még a 80-as évek közepén talán, ha jól emlékszem, találkoztam én Hurtig Hasse barátommal. Magyarul úgy hívta magát, hogy Sebes János, tehát lefordította a svéd nevét. Egy nagyon érdekes figura volt a Hasse, sajnos már nincs közöttünk, már fiatalon cukorbeteg volt, és hamar elvitte ez a kor. A táncház mozgalom révén, ugye a táncház mozgalom tudjuk, hogy meghódította a nyugati kultúrát, talán még keleten is, Ázsiában is ismerik. A svédekre is nagyon hatott. Ez a fajta magyar találmány ugye az, hogy a fiatal generáció felfedezte a régi ősi magyar népzenét és néptáncot, és elkezdték ezt gyakorolni. Így került Magyarországra, megtanult magyarul, tudott furulyázni, brácsázott, eredeti hangszere a tangóharmonika volt, és ő itt élt Magyarországon, itt zenélt velünk, együtt zenéltünk nagyon sokat, és neki volt egy zenekar a Svédországban, az Orient Express, akik önmaguk is ugyanezt csinálták Svédországban, játszottak svéd zenét, svéd táncot is kísértek, de nagyon szerették a Balkán zenéjét és Magyarország népzenéjét is, és ugye játszottak ilyen muzsikákat, és ahogy én megismertem Hasset, és elkezdtünk együtt dolgozni, ő meghívott engem a svéd zenekarába is, és ott egy elég huzamos ideig mi együtt dolgoztunk az Orient Express-szel. Én nagyon sokat jártam Svédországba zenélni különböző fesztiválokra, sőt velük még Németországba és Hollandiába is eljutottam a 80-as évek közepén vége felé.
0: Azért az egy ritka időszak, vagy hát egy ritka esemény, dömping lehetett a te életedben, hiszen akkor még nem úgy utaztunk, mint ma.
1: Pontosan így volt. Volt is egy érdekes történet. Ugye Svédországban turnéztünk akkor már talán egy hónapja, és hát az Orient Express akkor meghívták őket Hollandiába is egy fesztiválra. Viszont hát elfelejtettük ők is, meg én is, hogy én, mint magyar állampolgár, én olyan egyszerűen nem utazhatok csak úgy Svédországból Hollandiába autóbusszal Németországon keresztül. Nekem kellett volna átutazó vízum Németországon keresztül. És hát ez nem volt. Hogy kitalálták, ó, hát nem baj, hát majd bebújsz a buszba hátul a hangszerek közé, és letakarunk egy pedővel, úgyhogy ebbe én is belementem, és átcsempésztek engem a német-holland határon.
0: Ugye Hollandia nevét említetted, Németország, Svédország, egy szóval nagyon-nagyon sok helyen jártál a világban. Mi az, ami te haza tudtál hozni ezekből az élményekből?
1: Már gyerekkorom óta jártam Nyugat-Európát, sőt a Szovjetunióban is jártam, még 14-15 éves koromban. Hát ahogy én bekerültem az Avas táncegyüttesbe Miskolcon, ugye mi rengeteget utaztunk már ebből a tánckarral és zenekarral is, egyrészt Magyarországon is rengeteget utaztunk, tehát már kinyílt a világ, mert a nemzetközi fesztiválokon, mondjuk Szegeden, ott azért találkoztam ugye más országbeli cimbalmosokkal is. Hát ez már egy élmény volt. Aztán ugye jártunk Franciaországban, Svájcban ezzel az Avas táncegyüttessel, majd a Szovjetunióban volt egy hosszú turnénk, úgyhogy már gyerekként én nagyon sokat utaztam, és amikor meg 80-as évek után, sőt már előtte én már jártam Nyugat-Európában, Németországban rengeteget jártam az akkori Mákvirág együttessel. Nagyon érdekes volt Hollandia, nagyon érdekes volt Amerika, Svédország is természetesen. De érdekes módon én azt hoztam haza, hogy mennyire fontos nekem Magyarország. Tehát, hogyha végignéztem ezeken az országokon, volt egy csomó hely, amit nagyon szerettem és jól éreztem magam. Ugye, mint zenészt engem mindenütt nagyon szívesen fogadtak, és tárt karokkal és szeretettel. Nekem nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, akár svédekkel, hollandokkal, amerikaiakkal. De ezekből nekem az jött le, hogy jó, nekem legjobb Magyarországon. Főleg egyrészt a zene miatt. Azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én mondjuk, ha letelepedek Hollandiában, ahova hívtak tanítani egy elég elég komoly intézménybe, vagy úgy volt, hogy Amerikában is elkezdek egy karriert építeni, amit én visszamondtam akkor, de akár Svédországban is lehetett volna, sőt, még Németországban is volt egy ilyen lehetőség. Engem mindig félelemmel töltött el az a tudat, hogy Atya úristen, hogyha én elkerülök Magyarországról, akkor viszont az én zenész kortársaim nem lesznek ott. Tehát akkor én le fogok maradni abból a fejlődésből, amit ők viszont végigélnek és megcsinálnak, mert ez csak együtt lehetséges.
0: Fontosnak gondolod a munkálkodást, az együttmunkálkodást?
1: Nagyon fontos, mert ezek a szakmák csak együtt fejlődnek. Tehát ez a fajta forradalom, amit mi itt megcsináltunk a népzenében Magyarországon, ez nyilván, hogy itt fogja kifutni magát, és itt fejlődik tovább. Hogyha én elkerülnék egy másik országba, ahol teljesen más a kultúra, ott biztos, hogy én magamra maradnék és lemaradnék. Tehát nekem akkor nagyon sűrűn haza kéne járjak, hogy fölvegyem azt a fonalat, ami itt fejlődik tovább. Mindaz a gazdasági, anyagi javak, az a fajta pénzkeresetbeli különbség, az nekem nem volt elég vonzó ahhoz, hogy én elhagyjam Magyarországot.
0: Annál is inkább, hiszen Magyarországon is azért megtaláltad a helyedet. Rengeteg olyan együttest lehetne felsorolni, akikkel te együtt játszottál. Volt kedvenced? Vagy van kedvenced?
1: Természetesen van. De egyrészt azt látni kell, hogy akkor, tehát én nagyon jó helyre születtem szerintem. Én egy olyan pezsgő életbe kerültem bele már fiatalon, ami a mai napig tart. Az, hogy én az összes táncház zenét játszó zenekarral játszhattam, az egy érdekes szituációnak köszönhető. Ugye abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a fajta zenét cimbalmozni, nem volt igazából túl sok cimbalmos. Két idézőjelben profi cimbalmos volt, a Petrovics Tamás kollégám, aki sajnos már nincs köztünk, és én voltam az, aki iskolát elvégeztem, plusz ismertem a népzenét. Tehát ez a két cimbalmos volt velem együtt, aki ezt mondhatni profi módon űzte. Az összes többi cimbalmos valamilyen módon amatőrnek nevezhető, tehát elkezdték maguk idősebb korban, esetleg nem is magyar cimbalma, hanem ukrán cimbalmokon játszani, aminek a hangzása nem volt ugyanaz, mint a magyar cimbalomi. Tehát egyfajta űr volt ilyen szempontból, tehát engem nagyon sok zenekar hívott, tehát a magyar táncház zenekarokról beszélünk. De hát én nagyon nagy élvezettel muzsikáltam szinte az összessel, itt beszélhetünk most a Téka, Méta, Muzsikás, de hát a Fono az még később volt, igen, Jánosi Andrással kezdtük, és Ökrös Csabával kezdtük ezt a fajta muzsikálást az ősidőkben, úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy élvezettel csináltam. Ugyanakkor mindig is érdekelt a Balkánnak a zenéje, az is egy nagyon gazdag kultúra, és a Zsarátnök együttessel akkor az ország egyik legjobb zenekara voltunk, akik ezt a fajta balkáni muzsikát játszottuk, és ez is egy nagyon izgalmas történet volt. De később aztán jött a Vasmalom zenekar, akikkel ugye inkább a feldolgozás felé mentünk el. Abban az időben, ez már később volt a 80-as évek végétől egészen a 97-ig, azt hiszem, mi egy világszinten is jelentős kelet-európai zenekar voltunk. Tehát a Muzsikás és a Vasmalom volt az a két zenekar, akik külföldön nagyon sűrűn megjelentek a fesztiválokon.
0: Játszottál a fesztivál zenekarral is.
1: Igen, ott volt egy felkérés a 80-as évek elején, most pontosan meg nem mondom. Ugye Fischer Iván vezette a fesztivál zenekart, és elhatározták, hogy fölveszik a Johannes Brahmsnak a magyar táncait, és akkor engem a Bicskei Géza tanár úr ajánlott oda be, és hát ugye fölvettünk X magyar táncot cimbalom közreműködéssel is.
0: És a 100 tagú cigányzenekar?
1: Ott is jártam egy rövid ideig, szintén a Bicskei tanár úr révén. Ugye akkor alakult ez a 100 tagú cigányzenekar, ahol még a híres Berki László volt a zenei vezető, és a Berki Lászlóval én is volt szerencsém, hogy dolgozhassak vele, mint fiatal gyerekként szinte ugye játszottam egy-két olyan néptánc együttes kísérő zenekarban, ahol ő volt a vezető. Egy fantasztikus primásnak tartom őt, és hát ugye kellett ebbe a zenekarba kotta olvasó zenész is, tehát nem csak olyan gyakorlati cigányzenész, aki fülből nagyon jó ismeri és kísér bármit, de kellett olyan zenész is, aki kottát olvas és a leírt szólamokat is jól lejátsza. Úgyhogy az egyik ilyen kottista cimbalmos én voltam, és hát nem is tudom, hogy most ez másfél vagy két évig voltam benne, majd aztán annyira megszaporodtak az én más jellegű elfoglaltságaim ezekkel a különböző világzenét játszó zenekarok, a többek között a saját zenekarom is akkor kezdett kialakulni, úgyhogy én kiszakadtam ebből a zenekarból, és egyszerűen már nem volt időm arra, hogy ott is játszak és zenéjek, de hát be is töltötték az én helyemet nyilvánvalóan.
0: Beszéljünk egy picit az általad alapított saját zenekarról. Milyen céllal jött létre ez a zenekar?
1: Beszéltem arról, hogy ugye óhatatlan az, hogy a minket ért hatások kapcsán feldolgozzuk a népzenét, esetleg kicsit másképp próbáljuk meg megmutatni másik arcait is ennek a zenének. Ez egy ilyenfajta gondolkodásból jött. A következő dolog történt. 93-94-ben lehetett ez a dolog. Én már elég sok zenekarban játszottam akkor, és volt egy olyan zenekarom, hogy Balogh Kálmán és barátai. Ez egy 4 tagú csapat volt, Major László barátom volt benne, mint hegedűs, Barvics Iván, aki tambura, brácson és fúvós hangszereken játszott, benne volt még a Havasréti Pali Bőgővel, akit később váltott a Kuti Sándor, aki egy cimbalmos volt valójában, de nagyon jó bőgőzött és gitározott is. Tehát a zenekar már létezett, jártunk külföldre, különböző fesztiválokon már játszottunk itthon is, és volt egy ilyen esemény Budapesten, hogy az európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták az Almási térre, volt egy konferencia. És akkor egy ismerősöm jelezte, hogy van-e kedvem játszani ezen a fesztiválon a saját zenekarommal. És mondtam neki, hogy persze, mennyit kell játszani, hány percet. Mondta, hogy kb. 15 percet. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ezt a 15 percet össze tudom állítani hirtelen bármilyen zenekarra, bármilyen zenészekkel, és akkor létrehívtam egy felállást, a már meglévő csapathoz hozzáhívtam még Kovács Feri trombitás barátomat, a Budai Sanyi cigányprímást, és még talán az Orci Géza dobbal, és így kiegészülve voltunk vagy 6-an vagy 7-en. És hát gyorsan összedobtunk 3 nótát, és ezt előadtuk ezen a konferencián, ingyen és bérmentve, ugye, csak azért, hogy megmutatkozzunk. De akkor a sikere volt, hát ilyenfajta hozzáállás abban az időben még nem volt, tehát első fecskék voltunk. Egy könnyed, improvizációs hozzáállással, ugye témákat játszottunk, magyar, cigány, bolgár, román témákat játszottunk, de mindezt könnyedén, lazán improvizálva, meghagyva a teret a különböző zenészeknek. Az volt a fő gondolatom, hogy annyi emberrel dolgoztam már annyi műfajban, mi van akkor, ha ezeket a különböző műfajú zenészeket összeeresztjük. És így került ugye a népi, a cigány, a jazz és klasszikus mentalitású különböző muzsikusok egy csapatba, ebből született egy ilyenfajta world music felállás, ami annyira sikeres volt, hogy azonnal meghívtak minket Hollandiába egy nagy fesztiválra, ott azonnal készült egy lemez velünk, és onnantól kezdve mi tulajdonképpen végig vicceltük és nevettük a hosszú éveket, ebből a csapattal turnéztunk, zenéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ennek elismerését is adta a szakma, akár az Emerton díjat említve, vagy éppenséggel jóval később a Lukács Miklóssal megkapott Magyar Örökség díj. Mit jelentenek számodra ezek a díjak, kitüntetések?
1: Mindenképpen azt jelentik, hogy amit csináltunk vagy csinálunk, ez valószínűleg azért nem lehet annyira rossz, ha az emberek szeretik és élvezik, de azt mindig el szoktam mondani, Dress Misi barátommal beszélgettünk erről egyszer, és egyetértünk ebben, hogy azért mi a mai napig nem a díjak miatt zenélünk, nem azért kezdtük el, és nem is azért csináljuk, hogy mi bármilyen díjban is részesüljünk, tehát ezek nem szerepeltek a céljaink között. Nekünk az a fajta élvezet, ami ennek a zenének kapcsán minket eltölt, hogyha ezeket játsszuk és előadjuk, ez minket tökéletesen boldog. Az, hogy ez mások számára is jó, és ezt díjazzák, ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogyha ez ilyenfajta reflexiót szül. Például a Gypsy Cimbalom Band zenéje, az tudom, hogy nagyon sok akkori zenekarra hatott. Nagyon sokan kezdtek minket utánozni, mint Besodrom, vagy a most a Cimbali Band például, és még nem is tudom felsorolni azt a sok zenekart és zenészt, akire hatott a mi hozzáállásunk és a mi gondolkodásmódunk, vagy akár a Romano Cocalo, amikor megcsináltuk azt a cigányfolkrobot táplálkozó zenekart. Ugye az is nagyon sok zenekarra hatott. Amit Miklóssal csinálunk, ez megint csak egy érdekesség és különlegesség. 2 cimbalmos egy csárdába, vagy 2 dudás egy csárdába. De hát a Miklós személyisége és az ő nagyfokú zenei hozzáértése, ez a fajta nyitottsága és az a fajta nagyszerűség, amit a Miklós tud, ez lehetővé tette azt, hogy mi ne úgy gondoljunk egymásra, mint ellenfélre vagy szembenállásra, hanem a köztünk levő barátság és a közös gondolkodás megszülte ezt a fajta együttmuzsikálást, ami egy nagyon érdekes élmény volt számomra, amikor először bementünk a stúdióba fölvenni az első lemezünket. Mi szeparálva 2 külön szobában vettük fel a zenei anyagot, hogy jobban el lehessen különíteni a 2 cimbalmat. Megbeszéltünk bizonyos zenei témákat, bizonyos formákat, de improvizatív zenét játszottunk. És a megdöbbenésünkre annyira együtt éreztünk, annyira együtt játszottunk, hogy elsőre fölvettünk hosszú improvizatív számokat, anélkül, hogy azt ki kellett volna igazítani. Annyira egy levegőt szívtunk a 2 külön helységben, hogy de nagyon nagy élmény volt. És a mai napig, hogyha muzsikálunk együtt, akkor egyfajta öröm, játék, egymástól kapjuk az inspirációt. Ez egy nagyszerű szórakozás számunkra.
0: Áttekintettük, amennyire lehetett a te életutadat, a te szakmai pályádat. Mi az, amit még az életben, a szakmai életben szeretnél elérni? Van ilyen, vagy már a csúcson vagy?
1: Én abszolút nem érzem magam a csúcson, de hát én mindent, amit eddig csináltam, azt egy ilyen saját önkijelentésnek kijelölő út, amit én végig csinálok és csináltam. Tehát én a mai napig azt gondolom, hogy előtte még mindig bejáratlan, óriási lehetőségek és területek vannak, még mindig rengeteg gyengeségem van, még mindig rengeteg tanulnivalóm van. De a legfontosabb, hogy én még a mai napig élvezem, amit csinálok. Tehát, hogyha én fölkelek reggel, és nem kell valahova rohannom, akkor legszívesebben én leülök cimbalmozni, és elkezdek gyakorolni, játszani a magam örömére, és ezt órákig tudom csinálni. És ez egy olyan öröm, mint a gyerek, aki játszik. Ettől jobbat és többet én nem is remélhetek, ráadásul ezért még néha fizetnek is, úgyhogy nekem ez egy tökéletes helyzet, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
0: Én pedig annak örülök, hogy ellátogattál hozzánk, hogy beszélgethettünk az életedről, a munkásságodról, arról az életútról, amit te bejártál, arról a hivatásról, amit te nap mint nap végzel. Köszönöm szépen, hogy ezt megjelenítetted, bemutattad számunkra.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
2: Köszönöm szépen!

0: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd méter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a paksi atomerőmű és a mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagy kanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése. Is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotokat.
6: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
4: A Minisztárszki és High Jazz Club. Joe Savinollon járt az eszem, így hát hirtelen mondom, rákeresek, hogy miket nem hallgattunk már meg tőle. Itt Budapesten a Millenárison volt koncertje, a fia volt a főhangmérnök, egy katasztrófa volt a hangosítás. Ezt csak azért mondom, mert Én akkor azonnal filozófiai mélységekbe süllyedtem, és magyaráztam, hogy miért nem hallom azt, amit szerettem volna hallani, és valamiféle nagy igazságot hoztam ki belőle, ez már nálam rutin. Aztán utólag hallottam, hogy hát sajnos, igen. Mindegy, az abszolút elszámban, ami közreműködik Gyógy Szavinul, abszolút Szavinul című lemez fog jönni. Jazz kategória 2009-es kiadvány. A lemez egy órás, tehát bele fog férni a műsorodunkba, azaz nem fog beleférni, mert hogy mivel nem csak zenet adunk, hanem egyéb dolgok is vannak a műsorban, ezért biztosan ki fog lógni a legvége. És a közreműködőket illene mondanom, az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez, ezt még nem is mondtam, és akkor ugye, hát ez valami eszméletlen, micsoda névsor van, mondjam. Ugorjuk át, jó? A lényeg, hogy az interneten föl lehet olvasni ezt a 35-40 nevet, akik ebben az egész projektben jelen vannak. És ha most nagyon szeretnék mondani ilyen világsztárokat, meg ilyen stb., akkor azért leszek bajban, mert hogy Szavinul zenekarának tagjai, ugye osztrák zenészről van szó, Gyógy Szavinulról, már nem él sajnos, elvesztettük őt jó pár éve. A Weather Report-tal indult el az egész, ő csinálta meg a világzenét. Tehát amit ő csinált, abból lett, amit mi most világzenének hívunk. Legyen az bármilyen világzene, ezt ő csinálta meg. Így hát a zenekarának nagy része az afrikai, egy nagy része bevándorló, innen-onnan, stb. Tehát hihetetlen. De hát Szavinul mellett találkozhattunk először ugye a Paco Serivel is, de Richard Bona is ott bukkant föl. Tehát Étienne Mbappé, ugye kameruni basszusgitáros 3-4 feleséggel, és itt volt Budapesten teljes családdal. Szigeten léptek fel. Lépett fel, és... Na, mindegy, de elkanyarodtam. Az abszolút Szavinul lemez fog jönni, és kiválasztik belőle az első első blokkot. Azt nem mondtam, hogy ez nem könnyű zene. Jó, hogy ez eleve nem az, de ez tényleg nem könnyű. Tehát erre vagy figyel a kedves rádióhallgató, vagy behavazott nekünk. Azt mondja, hogy... Az első 4 felvételt konferálom föl, a Bimoja az 1-es, a Sultan a 2-es, a Great Empire a 3-as és a Peace a 4-es. Most azért fontos, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy nem lesz könnyen hallgatható, mert itt a kortárs zene, a klasszikus zene, a világzene, az afrikai hangzások, a poliritmika, és ugye a dominánsból való elhajlások, tehát a domináns hangnemből történő kilépések. Azaz, szubdominánsban fog mozogni nagyrészt egy csomó dolog, ami miatt esetleg azt fogja érezni a kedves rádió hallgató, hogy nem hangoltak össze, de összehangoltak. Itt minden rendben van, nyugi. Induljon az első 4 felvétel.

0: kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Ich habe

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Nem könnyű ezt a műsort zeneileg hallgatni, odafigyelést igényel. Joe Savinolnak a Abszolút Savinol lemezt hallgatjuk, az Abszolút Ensemble fog közleműködik Joe Savinol, Abszolút Savinol lemezt, az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez 2009-ben. Négy felvétel után vagyunk, és most egy olyan hármas blokk fog jönni, ami átugorja a rendes sorrendet. A Good Day jelen indulunk mindjárt a második blokkban, de Pleasant lesz a hatos felvétel, aztán átugrunk, hanem az utolsó felvételről az I Speak Willie-re, mert így még annak csak egy picit kell lekeverni egy kicsi részét, hogy aztán az időn túli zenénk legyen a hetes felvétel, a Ballad for Two Musicians. És hogy ez így lehessen, ahol gyorsan ki is szállok, induljon az említett három felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter. Joe Zawinul zenéjét általában azért kerültem el, mert... amit hallunk azért. Mert tényleg odafigyelést igénylő zene, háttérzenének hallgatni szerintem nagyon nehéz, képtelenség, tehát vagy figyeld el hallgató, és akkor belemerül, és elviszi, és elragadja őt, ha amennyiben van rá fogékonysága, vagy nem. Ha nem, akkor még idegesítő is lehet. Egyébként megjegyzem, volt olyan Miles Davis zene, amit ki kellett vennem a budapesti autózásnál, mert egy idegbajos állatot csinált belőlem. Pedig nem siettem sehova, és nem voltam ideges, amikor beszálltam a kocsiba. De Davis tudott olyan zenéket csinálni, amitől egy sofőr megőrül. Na most nem akartam azt, hogy a kedves rádióhallgatók megőrüljenek, remélem nem történt ilyen. Ha meg valaki esetleg bekattant, akkor Vivaldi. Nagy karosszék, hátradőlve. És nyugalom. Na, szóval nem okvetlenül volt ez a műsor a Békeszigete? Múltkor talán pont ezt mondtam adásban. Na, történjen az, hogy ezzel elbúcsúztam. A szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www.zsuffajazz.hu. És nem maradt levegőm, zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Na jó van, befejeztem, most már jöhetnek be az elefántok. A nagy ajtónál. A nagy ajtónál.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános WC-kben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Hobby Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
7: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Zsuffa Péter Jazz Club.
5: Nos, hát kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
0: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvétel, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádiomisorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye a Wayne Shorter pedig bellette volt, és mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marcellis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első 5 felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom is, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul, Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Code MD a 3-as felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a 4-es felvétel lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, valóban ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következzék a lemez, tehát említett 5 felvétele.

párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva.
1: Talpik férfi.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, eljött az időm.
5: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
4: Hát a Dikkoi lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
6: Starsky and Hutch Jazz Club.
7: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
4: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramra ez új zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: A Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon még a Zsufa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsupfa Péter
1: megkedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 egyenként 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A Szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés és várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió.
4: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Rádió.
8: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Hajrá! elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamureklám.
2: Alszol? Nem. Van egy százasod? Alszom.
1: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Okay, let's do it.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
1: Ez milyen jó!
2: Ez a Volkswagen.
0: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: hobbyradio.hu
0: A rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
6: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgatók kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 28-án köszöntjük Vencel nevű kedves hallgatóinkat. A szláv-német eredetű férfi név jelentése koszorú és dicsőség. Becézése a Vencel névnek Vencelke, Venci, Vencike és Vencus. Jeles viselői: Bíró Vencel történész, Borsó Vencel szerzetes, Vencel magyar király harmadik Vencel néven cseh és lengyel király, Vencel német király, első Vencel cseh király, valamint második Vencel cseh és lengyel király. És ön, kedves Vencel! Szeptember 28-án a Venceleken kívül köszöntjük még Bernárt, Bernát, Isméria, Izméne, Justina, Justínia, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, valamint Velek nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával szeptember 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1422-vel, szeptember 28-án Habsburg Albert és Erzsébet luxemburgi Zsigmond volt magyar király, és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött. Folytassuk a 16. századdal, 1573. szeptember 28-án Caravaggio-ban megszületett Caravaggio olasz festőművész. Leghíresebb alkotása a Sírbatétel című festmény. A 18. századra ugrunk, 1787. szeptember 28-án megszületett az amerikai alkotmány. És most folytassuk a 19. század közepével, 1852. szeptember 28-án megszületett Henri Moissan, francia Nobel-díjas vegyész, az elemi fluor előállítója. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1891. szeptember 28-án meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. Ismét csak keveset, mindössze egy évet lépünk előre, 1892-re, ugyanis szeptember 28-án megszületett Elmer Rice, amerikai író. Elmer Rice írásaira szatirikus hangvétel jellemző, a leghíresebb színműve a számológép. És még mindig a 19. században maradunk, 1895. szeptember 28-án meghalt Louis Pasteur, francia kémikus és mikrobiológus. Most folytassuk a 20. századdal, 1934. szeptember 28-án Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő. Ugorjunk 1943-ra, szeptember 28-án Csapakon megszületett Kerényi Imre színházrendező, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1946-tal, szeptember 28-án Budapesten megszületett Benedek Miklós színész, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. 1983 óta a Katona József Színház tagja, szerepeiből Rokonok, Ahogy tetszik, Revizor és a Hippolita lakály. És végezetül 1960. szeptember 28-án született Jennifer Rush, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.
3: Bocsánat, hogy menjetek ki a pusztába!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
2: Hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. szeptember 28-a hétfő, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 46-tól 50. vers. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket. Maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki

0: ki engem küldött, mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Elmélkedés. A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet? Ki áll közelebb Jézushoz? Ki értett meg többet a mester tanításából? Ki imádkozik többet? A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszintességgel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szíd, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik. Pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást. Ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg a versengés lelkületétől. Ne akarjak többnek látszani másoknál, hanem taníts meg úgy szeretni, mint te. Csendesen, szeliden, önmagamról megfeledkezve. Add, hogy ne keressek rangot, dicséretet, elismerést, hanem elég legyen tudnom, ha a legkisebben jót teszek, neked szolgálok. Segíts, hogy a kicsikben téged lássalak, és neked szolgáljak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi kesselyű egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a strusz tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Rádió. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsítjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Nyilvános vécében is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget. Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról, utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához, tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Civil Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
14: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
15: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
16: Egy műsor
15: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
16: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
16: Jó szórakozást!
15: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: stupid.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az ég, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány.
6: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.